ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és vannak énekesek, akik nem az egyszerűbb utat, hanem ma sokkal inkább hozzájuk illő utat választják. Ilyen Benson Boone is, aki a világ egyik legnagyobb tehetségkutatójában indult el, sőt jutott volna a döntősök közé az Egyesült Államokban, ha ő maga nem lép vissza. Mondván, ő ezt inkább valahogy másképp szeretné elérni. És elérte. Az egész világ ismeri a nevét, ez pedig az aktuális igazi mai slágere Benson Boone-nak. A Beautiful Things, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexának pedig tegnap megjelent a vadi új albuma, vagyis hát most már tegnap előtt a Dirty Blonde, amin ez a dal is ott van, a New Religion.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem az már.
0: Mi játsszuk az igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A következő órában is szenzációs dalokat hozok. Lesz köztük Rádió 1 DJ újdonsággal Metzger Vikitől, de készülök Taylor Swift-tel és Joel Corey-val is. A kezdésben pedig, hát nagyon biztosra megyek. Ray Daltonnal a Blood Running pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A lakosság segítségét kérik a veszélyes kullancsok felderítésében. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programjában a szakemberek a lakosság bevonásával gyűjtenek adatokat a hazánkban újonnan megjelenő veszélyes fajokról. Ide általában vándormadarak útján érkeznek ezek a fajok. Eredeti élőhelyük Magyarországtól jóval délebre található, ám a klímaváltozás miatt a közép- és észak-európai éghajlat is egyre inkább megfelelő számukra. Mondta rádiónknak Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
3: A kullancsfigyelő programunk 2021-ben indult, és azt a célt szolgálja elsősorban, hogy a hazánkba bekerülő, nálunk nem őshonos kullancsfajokra fel tudjunk figyelni. Ezen belül is a hialomma nevű kullancsra vagyunk nagyon kíváncsiak, ezek ugyanis többek között a krími-kongói vérzéses láz vírusát képesek terjeszteni. A lakosság pedig úgy tud segíteni mi munkánkból, hogy a kullancsfigyelő.hu honlapon látható e-mail címre fotókat küld be az általuk készített kullancsokról, illetve magát a példányt is beküldhetik. Az egyik fontos ismertetőjel egyébként ennél a kullancsnál, hogy nagyobb, mint a Magyarországon őshonos kullancsok, 2-3-szor is nagyobb méret, egy ilyen dinnyemag méretű kullancsot kell elképzelni, és viszonylag hosszú és csíkozott lábuk van, gyorsabban szaladnak, mint a közönséges kullancs. Tehát ezeket viszonylag jó tényleg meg lehet különböztetni a hazai kullancsoktól. De most ennek az úgynevezett citizen science vizsgálatnak, azaz közösségi kutatásnak az a nagy előnye, hogy mi kutatók egy sokkal szélesebb körű vizsgálatot tudunk ugye véghez vinni, hiszen az ország bármely pontjáról várunk be információt, a lakosság számára pedig ugye egy információt szolgáltatunk arról, hogy milyen kullancs az, amit talált. Tehát igazából a kullancsfigyelő.hu-n található e-mail címre kérjük a fotókat beküldeni, és ott megtalálható a postacím is, ahova a kullancsokat be tudják küldeni. És azért mondok egy jó hírt is, hogy viszonylag kicsi szerencsére az esélye annak, hogy vírussal fertőzött ilyen hialomba kullancsokat találjunk, ugyanis maguk a vándormadarak, amelyekkel beérkeznek ezek hozzánk, nem tartják fent ezt a krími-kongói vérzéses láz vírusát.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 3 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Joel Corey pedig a folytatásban, aki ugye tökéletes Beachbody-val pörög, mindig edz van is edzőterme, és nagyon ideges mindig egy picit, amikor stúdióba kell vonulnia, mert ilyenkor következetesen szinte csak pizzát esznek, meg ilyen fast food dolgokat, nincs idő külön a kajára figyelni, és itt ilyenkor jönnek fel a kilók, amikkel aztán dolgoznia kell, szóval imádja a stúdiózás, de ettől a részétől idézőjelben picit mindig tart, pedig ilyen jó dolgokat készít a stúdióban. Joel Corey Galantis, Stay Longer, itt a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig DJ Metzger Viki, aki minden héten nálunk zenél, az előző mixét is meg lehet találni a radio1.hu-n, és jövő héten is érkezik hozzánk, most viszont egy igazi mai sláger, amit egyébként Nagy Bogival és Miss Mooddal a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is előadtak, most pedig itt a Rádió 1-en hozzák. A nagy kedvenc az Éden, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korá

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swiftet hozom, akivel kapcsolatban én kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy hány meccsre járt, látogat majd el a VB-n, amit ugye a részben az Egyesült Államokban rendeznek, és azért is érdekes ez, mert a pár jó ugye sportoló amerikai focit játszik, nem is akármilyen szinten, és kérdés, hogy a klasszik európai focira mennyire lesznek kíváncsiak. Én viszont imádom ezt a dalát, erre bármikor kíváncsi vagyok, Taylor Swift jön, és az Opelite. Ezt indítom a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a következő órában is, elképesztően nagy kedvencek, már most, amit elárulok, az például Rachel, Where is my husband, vagy éppen Sam Feltől a Heart Like Mine, ami tuti, hogy jön, hát, és a kezdés, ebbe

0: Mindjárt indítom az újabb zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Összehasonlították a farkas és a macska kölykök viselkedését. A kutyakölykök hajlamosak spontán utánozni az ember által mutatott egyszerűbb viselkedéseket még akkor is, ha nem kapnak érte jutalmat, míg a macska és a farkas kölykökre ez nem jellemző. Derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóinak új tanulmányából, amely nemrég jelent meg. Az ELTE etológiai tanszékének kutatói három fajt hasonlítottak össze, amelyek a háziasítás és a szocialitás szempontjából is eltérnek. A kutatók arra keresték a választ, hogy vajon ezek a különbségek megmutatkoznak-e abban, hogy milyen mértékben hajlamosak mindenféle képzés és jutalom nélkül is utánozni az emberi viselkedést. A kutatók először azt figyelték meg, hogy az emberi családokban nevelkedő 42 kutya, 39 macska és 8 farkaskölyök hogyan viselkedik egy ismeretlen tárgyal egy idegen szobában, például az orrával vagy a lábával érinti-e meg. Ezután a kísérletvezető egy másik akciót végzett a tárgyal, például ha a kölyök az orrával bökte meg, akkor ő a kezével ért hozzá. A kérdés az volt, hogy vajon a kölyök ekkor leutánozza-e a látott akciót, megérinti-e a tárgyat például a mancsával. A csoport vezető kutatója a közleményben kiemelte, hogy míg a kutyakölykök szinte azonnal ránk néztek, 4-szer, illetve 5-ször tovább tartott, mire a farkas, illetve a macska kölykök figyelme ránk irányult. A kutya és farkas kölykök a tesztek csaknem 70%-ában megismételték a bemutatott viselkedést. A tanulmány megállapította, hogy egyedül a kutyakölykök voltak hajlamosak az emberi demonstrációnak megfelelő testrészükkel utánozni a viselkedést, annak ellenére is, hogy ez nem egyezett az általuk demonstráció előtt spontán használt testrészükkel. A kutatás során megállapították, hogy nem meglepő, hogy csak a kutyakölykökben alakult ki hajlam arra, hogy fokozottan figyeljenek az emberekre és utánozzák a cselekedeteiket, még akkor is, ha erre az adott helyzetben nincs olyan közvetlen motivációjuk, mint például a táplálékszerzés vagy a játék.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, kellemes éjszakát mindenkinek, jó munkát, jó utat, jó bulit, éppen ki mit csinál. Én ebben az órában is teszem a dolgom, és hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Meg persze várom az üzeneteket 0620 311 111. A kezdés most a Fastboy, ez a Good Life, amit már is indítok.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Június 14-e van, és hát nem csak a foci 4-e van, és hát nem csak a foci VB az egyetlen dolog, ami elindul, hanem időközben a nyár is elindult, és elindul a fesztivál szezon is. Minden komoly fesztiválon idén természetesen ott leszünk. Ezen a héten az egyik nagy bejelentésünk az volt, hogy a Szeged ifjúsági napokon is tudunk majd együtt bulizni. Ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, és ott lesz az a hangulat, amit azt mondom, hogy csak mi tudunk vinni. Én pedig hozom továbbra is az igazi mai slágereket, mert ez a lényeg. Ray, Where is my husband? Ez jön már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Mi

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az a DJ, aki már 13 évesen elkereskedelmi bizniszt épített, amit 15 évesen el is tudott adni? Ő Sam Feld. Ilyenhez is van érzéke, hát meg ugye a zenékhez. Ez például az igazi mai slágere Sam Feldnek, Rosalinnel közösen, ez a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rendőri ellenőrzések kísérik a Somogy-Babodi offroad hétvégét. Óvodás segítségére siettek a kaposvári tűzoltók. Nem mindegy, mivel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megerősített közúti ellenőrzések kísérik a Somogy-Babodi offroad hétvégét. A hatóság arra figyelmezteti a résztvevőket, hogy a rendezvény helyszínén kívül a közutakon a KRESZ szabályai érvényesek. Arra kérik a járművezetőket, hogy csak megfelelő műszaki állapotú járművekkel közlekedjenek, és indulás előtt tisztítsák meg a sártól a lámpákat és a rendszámot, közölte a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. A rendőrök rendszeres ellenőrzéseket tartanak Somogy-Babod térségében. Gyors beavatkozással szabadították ki egy 5 éves óvodás beszorult lábát Kaposváron. A pedagógusok kértek segítséget, miután a gyermeklába egy futóbicikli hajtókarjába szorult és nem tudták kiszabadítani. A tűzoltók feszítővágó eszközzel rövid idő alatt megoldották a helyzetet, majd a meghajlott alkatrészt is visszaigazították, hogy a két kerekűt továbbra is használhassák az óvodások. Tájékoztat a kapos.hu. A kisfiú a beavatkozás alatt végig nyugodtan visel. A tűzoltók pedig egy sisakkal tették könnyebbé számára a várakozást, a mentők ezt követően kivizsgálásra kórházba szállították. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. Erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle itat vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, egyes lugos ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát. Mondta a rádiónk Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
3: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak rákérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsavra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
2: Ma egy hideg front alakítja időjárásunkat. A napsütést fokozatosan egyre több felhő váltja fel. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél térségünkben megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul. A jövő hét az átlagosnál hűvösebben, változóan felhős idővel indul. Vármegyénkben elszórtan csapadék is valószínű. A hét második felére azonban egyre több napsütés érkezik, és fokozatosan visszatér a kellemes, nyárias idő.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: A lakosság segítségét kérik a veszélyes kullancsok felderítésében. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programjában a szakemberek a lakosság bevonásával gyűjtenek adatokat a hazánkban újonnan megjelenő veszélyes fajokról. Ide általában vándormadarak útján érkeznek ezek a fajok. Eredeti élőhelyük Magyarországtól jóval délebre található, ám a klímaváltozás miatt a közép- és észak-európai éghajlat is egyre inkább megfelelő számukra. Mondta rádiónknak Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
6: A kullancsfigyelő programunk 2021-ben indult, és azt a célt szolgálja elsősorban, hogy a hazánkba bekerülő, nálunk nem őshonos kullancsfajokra fel tudjunk figyelni. Ezen belül is a hialomma nevű kullancsra vagyunk nagyon kíváncsiak. Ezek ugyanis többek között a krími-kongói vérzéses láz vírusát képesek terjeszteni. A lakosság pedig úgy tud segíteni mi munkánkban, hogy a kullancsfigyelő.hu honlapon látható e-mail címre fotókat küld be az általuk készített kullancsokról, illetve magát a példányt is beküldhetik. Az egyik fontos ismertetőjel egyébként ennél a kullancsnál, hogy nagyobb, mint a Magyarországon őshonos kullancsok, 2-3-szor is nagyobb méret, egy ilyen dinnyemag méretű kullancsot kell elképzelni, és viszonylag hosszú és csíkozott lábuk van, gyorsabban szaladnak, mint a közönséges kullancs. Tehát ezeket viszonylag jól tényleg meg lehet különböztetni a hazai kullancsoktól. De most ennek az úgynevezett citizen science vizsgálatnak, azaz közösségi kutatásnak az a nagy előnye, hogy mi kutatók egy sokkal szélesebb körű vizsgálatot tudunk ugye véghez vinni, hiszen az ország bármely pontjáról várunk be információt. információt, a lakosság számára pedig ugye egy információt szolgáltatunk arról, hogy milyen kullancs az, amit talált. Tehát igazából a kullancsfigyelő.hu-n található e-mail címre kérjük a fotókat beküldeni, és ott megtalálható a postacím is, ahova a kullancsokat be tudják küldeni. És azért mondok egy jó hírt is, hogy viszonylag kicsi szerencsére az esélye annak, hogy vírussal fertőzött ilyen hialom a kullancsokat találjunk, ugyanis maguk a vándormadarak, amelyekkel beérkeznek ezek hozzánk, nem tartják fent ezt a krími-kongói vézéses láz vírusát.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy nagyon jó dal, én imádom, Kashmir-t, aki ugye amerikai, de indiai gyökerekkel is ez a dalon hallatszódik is. Szerintem szuper lett. Kashmir, Wild Ride, ez jó már.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ma már egy kicsit kevesebb eső elvileg mindenhol, ahol tegnap esett is, de olyan 23-24 fok továbbra is. A jövő hét viszont már 26-28 fokkal startol. A következő 30 perc pedig ezzel az igazi mai slágerrel St. John és a Roses. A hírek után indítom itt a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Összehasonlították a farkas és a macska kölykök viselkedését. A kutyakölykök hajlamosak spontán utánozni az ember által mutatott egyszerűbb viselkedéseket még akkor is, ha nem kapnak érte jutalmat, míg a macska és a farkas kölykökre ez nem jellemző. Derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóinak új tanulmányából, amely nemrég jelent meg. Az ELTE etológiai tanszékének kutatói három fajt hasonlítottak össze, amelyek a háziasítás és a szocialitás szempontjából is eltérnek. A kutatók arra keresték a választ, hogy vajon ezek a különbségek megmutatkoznak-e abban, hogy milyen mértékben hajlamosak mindenféle képzés és jutalom nélkül is utánozni az emberi viselkedést. A kutatók először azt figyelték meg, hogy az emberi családokban nevelkedő 42 kutya, 39 macska és 8 farkaskölyök hogyan viselkedik egy ismeretlen tárgyal egy idegen szobában, például az orrával vagy a lábával érinti-e meg. Ezután a kísérletvezető egy másik akciót végzett a tárgyal, például ha a kölyök az orrával bökte meg, akkor ő a kezével ért hozzá. A kérdés az volt, hogy vajon a kölyök ekkor leutánozza-e a látott akciót, megérinti-e a tárgyat például a mancsával. A csoport vezető kutatója a közleményben kiemelte, hogy míg a kutyakölykök szinte azonnal ránk néztek, 4-szer, illetve 5-ször tovább tartott, mire a farkas, illetve a macska kölykök figyelme ránk irányult. A kutya és farkas kölykök a tesztek csaknem 70%-ában megismételték a bemutatott viselkedést. A tanulmány megállapította, hogy egyedül a kutyakölykök voltak hajlamosak az emberi demonstrációnak megfelelő testrészükkel utánozni a viselkedést, annak ellenére is, hogy ez nem egyezett az általuk demonstráció előtt spontán használt testrészükkel. A kutatás során megállapították, hogy nem meglepő, hogy csak a kutyakölykökben alakult ki hajlam arra, hogy fokozottan figyeljenek az emberekre és utánozzák a cselekedeteiket, még akkor is, ha erre az adott helyzetben nincs olyan közvetlen motivációjuk, mint például a táplálékszerzés vagy a játék.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki múlt héten egy talkshowban járt, megkérdezték, hogy igaz az, hogy ő korábban operaéneklést is tanult, és nem csak, hogy azt mondta, hogy igen, hanem mutatott is egy részletet ebből is. Nagyon működött a hangja. Ebben a dalban is működik. Bibi Rexa és a New Religion a rádió egyen az igazi mai slágerek között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tovább folytatódik a szúnyogok elleni gyérítés Kaposváron. Szabályoznak az e-rullerek használatát. A kultúrát együttélésért indított kampányt Siófok. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Már a kikerés előtt fellépnek a vérszívók ellen Kaposváron. A szakemberek mintegy 30 olyan helyszínt mértek fel, ahol a szúnyogok szaporodnak és szükség esetén még lárva állapotban elvégzik a biológiai gyérítést. Ezzel szeretnék mérsékelni a nyári időszakban megjelenő egyedszámot, tájékoztat a kapos.hu. Az önkormányzat szerint az eredményhez a kaposváriak közreműködése is fontos. Arra kérnek mindenkit, hogy fedjék le a víztárolókat, rendszeresen ürítsék a pangóvizet, valamint gyakran cseréljék az állatok itatóvizét, így csökkentve a szúnyogok szaporodásának esélyét. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi KRESZ-ben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik. Nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Kultúrát kikapcsolódásra és nagyobb odafigyelésre ösztönöz Siófok új kezdeményezése. A Siófok vigyázz rád, te is vigyázz rá elnevezésű kampány a helyieket és a városba érkezőket is arra biztatja, hogy ügyeljenek a tisztaságra, valamint a közterületi alkoholfogyasztásra és dohányzásra vonatkozó szabályokat, írja a Hír Balaton. A fiatalokat arra kérik, hogy a Siófok on biztonságban hashtaggel osszanak meg jó példát mutató tartalmakat. Az előírások betartását a hatóságok is ellenőrizhetik, de a hangsúly nem a bírságoláson, hanem azon van, hogy a város tiszta és rendezett maradjon mindenki számára. Ma egy hideg front alakítja időjárásunkat. A napsütést fokozatosan egyre több felhő váltja fel. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél térségünkben megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul. A jövő hét az átlagosnál hűvösebben, változóan felhős idővel indul. Vármegyénkben elszórtan csapadék is valószínű. A hét második felére azonban egyre több napsütés érkezik, és fokozatosan visszatér a kellemes, nyárias idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez Rádió Edit, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk egy picivel, egy újabb VB-mes startolt, készen furák az időpontok, ezt még szokni kell, Ausztrália, Törökország, ami ugye most kezdett. Én viszont hozom a legnagyobb kedvenceket, az igazi mai slágereket változatosan, és egy jó kis reggeli lendület, most én a Max-től, ez a Kings and Queens, amit indítok.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egyő pedig Katy Perry a folytatásban, aki szerelmes, ami mindig jó, a korábbi kanadai miniszterelnökkel. Úgy tűnik, hogy szintet lépett a kapcsolat, mert hogy a héten konkrétan azt nyilatkozta, hogy ő életem szerelme. És meg is jelentek egyébként közösen egy vörös szőnyeges eseményen, a Tribeca Nemzetközi Filmfesztiválon New Yorkban, aminek egyébként az alapítója Robert De Niro. Ez pedig az igazi mai sláger Katy Perrytől, a Lifetime Summit, már is indítok a Rádió 1-en.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Élő emléket kaptak az önkéntes véradók Kaposváron. Arany és gyémánt diplomákat adtak át a Mate Campusán. Új fejlesztés segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Élő emléket állítottak az önkéntes véradóknak Kaposváron. A Vasari Parkban elültetett fa az önzetlen segítségnyújtást jelképezi, és arra emlékeztet, hogy a véradás életeket menthet. Az ünnepségen elhangzott, a vér mesterségesen nem állítható elő, ezért az önkéntesek szerepe nélkülözhetetlen. A résztvevők kiemelték, hogy a biztonságos vérellátáshoz folyamatos összefogásra van szükség. A rendszeres véradók mellett új önkéntesekre is szükség van ahhoz, hogy minden beteg időben megkaphassa a számára szükséges segítséget, tudatta a Sollány. Az emlékfa azt a célt is szolgálja, hogy hosszú távon felhívja a figyelmet a véradás fontosságára, és minél többeket ösztönözzön a csatlakozásra. Jubileumi diplomákat vehettek át az 50 és 60 éve végzett egykori diákok. A Mate Kaposvári kampuszán mintegy 50-en kaptak arany és gyémánt diplomát. A köszöntőben elhangzott, hogy a jubilálók a Kaposvári Agrár Felsőoktatás első nemzedékei közé tartoztak, munkájukkal pedig hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez, tudatta a Kaposvár Most. Kiemelték azt is, hogy az egyetem az elmúlt évtizedekben jelentős szakmai és infrastruktúrális fejlődésen ment keresztül, miközben megőrizte hagyományait. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékonyabb védekezést segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlősgazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
1: Ma egy hideg front alakítja időjárásunkat. A napsütést fokozatosan egyre több felhő váltja fel. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél térségünkben megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul. A jövő hét az átlagosnál hűvösebben, változóan felhős idővel indul. Vármegyénkben elszórtan csapadék is valószínű. A hét második felére azonban egyre több napsütés érkezik, és fokozatosan visszatér a kellemes, nyárias idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift pedig újabb mérföldkőhöz érkezett, a Forbes szerint immár ő a zenetörténet leggazdagabb női előadója. 2026 márciusára ért el a $2 milliárd a vagyona. Wow! Taylor Swift és az igazi mai sláger az Opel Light a folytatásban, itt a Rádió Egyen. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, és miközben pörögnek a VB meccsek, én pörgetem az igazi mai slágereket. A következő órában hozom BB Rexát, The Kid Leroyt és Justin Biebert, vagy mindjárt a kezdésben Ray Dalton. Az igazi mai sláger a nagy kedvenc, a Blood Runnin', amivel mindjárt indítok.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatóit.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rendőri ellenőrzések kísérik a Somogy-Babodi offroad hétvégét. Óvodás segítségére siettek a kaposvári tűzoltók. Nem mindegy, mivel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megerősített közúti ellenőrzések kísérik a Somogy-Babodi offroad hétvégét. A hatóság arra figyelmezteti a résztvevőket, hogy a rendezvény helyszínén kívül a közutakon a KRESZ szabályai érvényesek. Arra kérik a járművezetőket, hogy csak megfelelő műszaki állapotú járművekkel közlekedjenek, és indulás előtt tisztítsák meg a sártól a lámpákat és a rendszámot, közölte a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. A rendőrök rendszeres ellenőrzéseket tartanak Somogy-Babod térségében. Gyors beavatkozással szabadították ki egy 5 éves óvodás beszorult lábát Kaposváron. A pedagógusok kértek segítséget, miután a gyermeklába egy futóbicikli hajtókarjába szorult, és nem tudták kiszabadítani. A tűzoltók feszítővágó eszközzel rövid idő alatt megoldották a helyzetet, majd a meghajlott alkatrészt is visszaigazították, hogy a két kerekűt továbbra is használhassák az óvodások. Tájékoztat a kapos.hu. A kisfiú a beavatkozás alatt végig nyugodtan visel. A tűzoltók pedig egy sisakkal tették könnyebbé számára a várakozást, a mentők ezt követően kivizsgálásra kórházba szállították. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. Erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, egyes lúgos ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát. Mondta a rádiónk Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
3: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak elkérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsavra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
2: Ma egy hideg front alakítja időjárásunkat. A napsütést fokozatosan egyre több felhő váltja fel. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél térségünkben megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul. A jövő hét az átlagosnál hűvösebben, változóan felhős idővel indul. Vármegyénkben elszórtan csapadék is valószínű. A hét második felére azonban egyre több napsütés érkezik, és fokozatosan visszatér a kellemes, nyárias idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy pedig Justin Bieber, akinek a gyereke idén-nyáron már 2 éves lesz. Furcsa ebbe is belegondolni. Egyébként, aki meg akarja nézni, hogy hogyan táncol nagyon cukin az apukája zenéjére, az Instáján a Bieber családnak megtalálja. Nagyon jó kis kontentek vannak. Na, ez viszont az újabb nagy kedvenc, az igazi mai sláger picivel 4.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak.
0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Tovább folytatódik a szúnyogok elleni gyérítés Kaposváron. Szabályoznák az e-rullerek használatát. A kultúrát együttélésért indított kampányt Siófok. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Már a kikerés előtt fellépnek a vérszívók ellen Kaposváron. A szakemberek mintegy 30 olyan helyszínt mértek fel, ahol a szúnyogok szaporodnak és szükség esetén még lárva állapotban elvégzik a biológiai gyérítést. Ezzel szeretnék mérsékelni a nyári időszakban megjelenő egyedszámot, tájékoztat a kapos.hu. Az önkormányzat szerint az eredményhez a kaposváriak közreműködése is fontos. Arra kérnek mindenkit, hogy fedjék le a víztárolókat, rendszeresen ürítsék a pangóvizet, valamint gyakran cseréljék az állatok itatóvizét, így csökkentve a szúnyogok szaporodásának esélyét. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi KRESZ-ben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
5: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
4: Kultúrát kikapcsolódásra és nagyobb odafigyelésre ösztönöz Siófok új kezdeményezése. A Siófok vigyáz rád, te is vigyázz rá elnevezésű kampány a helyieket és a városba érkezőket is arra biztatja, hogy ügyeljenek a tisztaságra, valamint a közterületi alkoholfogyasztásra és dohányzásra vonatkozó szabályokat, írja a Hírbalaton. A fiatalokat arra kérik, hogy a Siófok on biztonságban hashtaggel osszanak meg jó példát mutató tartalmakat. Az előírások betartását a hatóságok is ellenőrizhetik, de a hangsúly nem a bírságoláson, hanem azon van, hogy a város tiszta és rendezett maradjon mindenki számára. Ma egy hideg front alakítja időjárásunkat. A napsütést fokozatosan egyre több felhő váltja fel. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél térségünkben megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul. A jövő hét az átlagosnál hűvösebben, változóan felhős idővel indul. Vármegyénkben elszórtan csapadék is valószínű. A hét második felére azonban egyre több napsütés érkezik, és fokozatosan visszatér a kellemes, nyárias idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Elindult a foci VB, van, aki ennek nagyon örül, és hát van, aki nem annyira. Viszont hát azért egész furcsa időpontokban vannak a meccsek, amit még szoknunk kell. És óriási pénzek pörögnek, a FIFA idén összesen 871 millió dollárt osz szét a különböző szövetségeknek, a díjazásból pedig 50 milliót fog kapni a döntő győztese, a vesztese 33 milliót, a bronzérmes 29, a negyedik pedig 27 milliót, de a legjobb 8 között búcsúzó válogatottak is 19 millió dollárral, a 8 döntőben kiesett csapatok pedig 15 millióval vigasztalódhatnak. Egy csomó érdekesség még a Radio 1.hu-nak, aki ezekbe belemegy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 8-tól ma is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekend, holnap pedig reggel 6 órától friss műsor. Most pedig egy újabb nagy kedvenc, amivel én készültem. Szerintem ennek örülni fogunk. Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine, amit indítok. Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a rádió.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A világ Szegeden találkozik.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világ sikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
5: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smokey.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Élő emléket kaptak az önkéntes véradók Kaposváron. Arany és gyémánt diplomákat adtak át a Mate kampuszán. Új fejlesztés segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Élő emléket állítottak az önkéntes véradóknak Kaposváron. A Vasari Parkban elültetett fa az önzetlen segítségnyújtást jelképezi, és arra emlékeztet, hogy a véradás életeket menthet. Az ünnepségen elhangzott, a vér mesterségesen nem állítható elő, ezért az önkéntesek szerepe nélkülözhetetlen. A résztvevők kiemelték, hogy a biztonságos vérellátáshoz folyamatos összefogásra van szükség. A rendszeres véradók mellett új önkéntesekre is szükség van ahhoz, hogy minden beteg időben megkaphassa a számára szükséges segítséget, tudatta a Sollány. Az emlékfa azt a célt is szolgálja, hogy hosszú távon felhívja a figyelmet a véradás fontosságára, és minél többeket ösztönözzön a csatlakozásra. Jubileumi diplomákat vehettek át az 50 és 60 éve végzett egykori diákok. A Mate kaposvári kampuszán mintegy 50-en kaptak arany és gyémánt diplomát. A köszöntőben elhangzott, hogy a jubilálók a kaposvári agrár felsőoktatás első nemzedékei közé tartoztak, munkájuka pedig hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez, tudatta a Kaposvár Most. Kiemelték azt is, hogy az egyetem az elmúlt évtizedekben jelentős szakmai és infrastruktúrális fejlődésen ment keresztül, miközben megőrizte hagyományait. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékonyabb védekezést segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
4: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése a gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
3: Ma egy hideg front alakítja időjárásunkat. A napsütést fokozatosan egyre több felhő váltja fel. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél térségünkben megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul. A jövő hét az átlagosnál hűvösebben, változóan felhős idővel indul. Vármegyénkben elszórtan csapadék is valószínű. A hét második felére azonban egyre több napsütés érkezik, és fokozatosan visszatér a kellemes, nyárias idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
6: Hát egy dolog mellett azért ne menjünk el, gyerekek, hogy tegnap egy értesítés érkezett a telefonunkra.
7: Értesít, neked is, nekem is, mindenkinek?
6: Neked is, nekem is, mindenkinek.
7: Milyen értesítés?
6: Amire ugye hosszú-hosszú idők óta várunk, ugye Juli, hogy egy sikeres színdarabíró van közöttünk, akinek
7: egy darabját se láttuk. Láttam a munka közben, meg igen,
6: néztem. Állandóan soha nem szólt semmiféle bemutatóról, semmiről, úgyhogy most megérkezett a meghívás, hogy 18-án mehetünk színházba, sajnos nem tudok menni, Juli.
8: Igen, mert mit csinálsz?
6: Sting koncerten vagyok.
8: A Sting minden második héten itt koncertezik.
7: Lassan itt lakik konkrétan.
8: Egyébként gyakorlatilag beköltözött. De ha három Sting koncerten nem voltam eddig életemben, akkor igen. Igen, mert azt gondoltam, hogy most már itt az ideje, és halál ciki az, hogy eddig még egyetlen darabomat se láttátok, és mindig így...
6: De kinek ciki, neked vagy nekünk?
8: Nektek is. Nem, én ezt eddig így...
7: Leküzdötted a félelmeidet? Azzal kapcsolatban, hogy elmenjünk megnézni egy darabot?
8: Igen, mert én nagyon, tehát hogy vannak emberek, akiknek a véleménye nagyon sokat számít, meg...
7: Na, ti nem vagytok köztük. Igen.
8: És hát így aggódom, hogy hogyan fogjátok megítélni ezeket a darabokat, mert azt tudom, hogy nagyon nagy hatással van arra, hogy én például utána milyen hangulatba írok tovább, tehát hogy a többi darabot hogyan fogom elkezdeni, meg mi, hogy fogok vele dolgozni. Úgyhogy ezért titkolgattam eddig, de hogy akkor most már essünk át a tűzkerességen, úgyhogy gyertek és nézzétek meg, úgyhogy
7: ez most melyik darab?
8: Ez most a Vidám színpadon egy korábbi darab, az az évfordulós felfordulás, de egyébként meg októberben lesz a következő az Erkel Színházban, az Ember Márkkal.
7: Aha, oda nézzél. Te
6: jársz az Ember Márkkal?
7: Sorozatban jönnek szeretem. Itt a darabok.
8: Az Ember Márkkal az első együttműködés, az jól sikerült, és akkor már akkor megbeszéltük, hogy ha lesz lehetőség, akkor újra együtt dolgozunk majd. És a következő előadás azt majd októberben lesz a bemutatója az Erkel Színházban, és a címe az, hogy lakógyűlés. És egyébként most vagyok ilyen adatgyűjtési
6: bajban. Még. Most vagyok bajban, hogy ezt meg kell írni. Magyar nők milliói, érted? A Ember Márk, akkor csak a nevét kimondod, és nyáluk
8: és
6: csorog.
8: Kicsit beleborzonganak.
6: A férfi, akivel ma mindent el lehet adni, egy csodálatos tehetség, egy Adonis, egy hímálat.
7: Igen.
6: Azt érted, hogy Juli meg itt ott legyeskedik körülötte állandóan.
8: Hát igen, ő legyeskedik körülötte.
6: Ja, ne haragudj!
7: Lakógyűlésről kell írnod?
8: Aha, igen. Ez például egy nagyon jó téma.
7: Soha nem csináltuk meg. Talán az az oka, hogy nem járunk nagyon lakógyűlésre.
6: Igen, én is kihagyom.
7: De hallgatói nagy része jár viszont lakógyűlésre.
8: Szerintem az viszont egy gyöngyszem, hogy ott milyen sztorik merülnek föl, hogy mi az, amin fél órán keresztül, órákon keresztül rugóznak, hogy mik azok a pitiáner sztorik, amik állandóan előre kerülnek, és akkor soha az életben nem lesz végül a végén konszenzus.
7: Tehát szeretnél akkor mondjuk a következő 15 percben ihletet és inspirációt gyűjteni?
8: Küldjetek.
7: Hogy mi történik egy lakógyűlésen? A téma megvan, hogy lakógyűlés, erről kell. Igen. Ez lesz maga a darab, ez lesz a darab, báza, vagy a gerince.
8: Tehát már megvan a darab nagyjából, de hogy nyilván egy csomó olyan történet bekerülhet még most, hogyha jönnek ilyen gyöngyszemek, amiket így, ezek még így beleíródhatnak, úgyhogy ha jönnek jók, akkor azokat így simán vissza lehet nézni majd színpadon.
7: Én megmondom őszintén, én soha büdös életben nem jártam ilyenen. Ez egy borzasztó másfél óra, vagy két óra, mert azt lehet. Gondolom, hogy ide önmagukat sanyargató, perverz, lakógyűlés perverz emberek járnak, amin összevesznek banális dolgokon, megoldás valójában soha nem születik, nem is érted, hogy mi vitatkoznak, és megy a tologatás ide-oda, nyomorultabbnál ügyeknél, és egy ilyen rossz hangulatú, rossz energetikájú valami. Én nem voltam soha.
6: Amit 20 perc alatt el tudná intézni bárhol, bárkivel, bármikor, igen. Az itt 3,5 óra.
7: A szülői értekezlet kiterjesztett változata.
8: Az
7: unatkozó lakók, akiknek az életük a füvesítés és a hátsó játszótér és a térkövezés, elmennek egy lakógyűlésre, hogy bebizonyítsák, hogy okosabbak, mint a többi lakó.
6: Igen. Van. De ez itt is vannak típusok, tehát itt is van olyan, ugye, aki pogácsát süt a lakógyűlésre, és aranyoskodik. Tehát itt is van, ugyanez, mint a szülői értekezleten. Ilyenek is vannak, akkor van a mindig mindenbe belekötő, pedig neki aztán édes mindegy, hogy le van a térkövezve az udvar, vagy sem, mert soha nem ment ki oda.
8: Hát a Csonk András mesélte, hogy nálukra, mindig náluk van a lakógyűlés.
7: De ő megy, várjál, ne, ő megy, ő imádja, ő nálad, ő szervezi. Hát
8: és
7: pici...
8: ő készül rá, igen. És pogácsát süt, és itallal készül. Tehát, hogy ott
7: önmagában azért, ez is megérne egy
8: tehát,
7: misért.
8: Hogy milyen sztorik fogál... vannak, itt van, igen. Rögtön az első. Mi 10 éve le akarjuk cserélni a postaládánkat.
7: Hát 10 év alatt
8: nem sikerült átütni.
6: Azt mondja, gyerekek, új postaláda kell. Oké, mennyibe kerül, csináljuk. Kész, van rá pénz, nincs rá pénz. Ennyi. És 10 éve zajlik a vita egy rohadt postaládán.
7: A lakógyűlés a közös gyűlölködés, írja valaki, de ha meghallgatod a Belgától a lakógyűlés című számot,
8: igen,
7: ha meghallgattad, akkor az állítólag már nagyon-nagyon jó inspiráció így ebben a formában.
8: Óriási. Hát például ilyen helyeken kerülnek elő ezek a pitiáner csatározások szomszéd és szomszéd között. Tehát, hogy megérkeznek a szórólapok, a hirdetési magazinok, és az egyik beletömködi a másik postaládájába.
7: Hát mi? Nézzük meg a főbb témákat, várját. Tehát mi lehet? Van lakógyűlésen szórólap, ugye? Postaláda. Kutyaszar, az egy fontos téma szerintem. Hogy szeded össze a kertbe, játszik ott a gyerek, ki megy ki, hogy megy, stb. Az. Valamilyen felújítás, vagy a háznak, igen, meg kell csinálni, össze kell rádobni.
8: Emiatt közös költségemelés.
7: És a közös költségemelés, nincs elég pénzünk, ezért közös, igen, költséget kell emelni, mert bizonyos javítások vannak. Ezek a neuralgikus pontok, nagyjából ez történik a lakógyűlésen.
6: Hát meg kinek mit lehet például? Most van egy ismerősöm, akinél az zajlik, hogy kiszereltethet föl légkondit. Mert ugye a B oldalon lakóknak van rá lehetősége, mert van hely, oda megy a meleg levegő, stb. Az A oldalon lakóknak viszont nem lehet ezt, mert ott mit tudom én, mivel, oda nem lehet légkondit szerelni. A B oldal hátra dől, és azt mondja, hogy nem mi választottunk, érted, azt a szar oldalt, ti költöztetek oda. Az A üti az asztalt, hogy de nekik is kell a légkondi. Tehát, hogy ilyenek. És ez egy órák.
7: Ezek az ügyek mennek nagyjából 2-3-4 éves átfutással, mert a lakók képtelenek megszavazni. Másfél-két éve felvetődött, hogy csináljuk meg a kerítést. Csináltassuk meg, jelenleg fából van, 18 éves az idő, hát egész egyszerűen megette minden. Több opció is volt. Fáról fára, fáról WPC-re, fáról alulra, azóta sem egyeztünk meg, nem lett kicserélve. Érted? Másfél éve rágják a gittet, hogy kicseréljék el, és nem tudják megcsinálni. Igen?
6: De ez legalább valami, érted? Itt ez egy komolyabb felújító valaki.
7: Na de másfél év.
6: Hát igen, igen, valaki írt, hogy az a központi kérdés, most már minden lakógyűlésen, hogy kinyitja ki a lépcsőház ablakát.
8: Igen.
7: Nagyon jó, takarítás.
8: Igen, takarítás,
7: igen, takarítás és a szemétdíj tartozások. De őrületes dolgok. Őrületes dolgok történnek ezeken a lakógyűléseken. De hogy ez is egy típus, aki erre eljár, szerintem. Szóval, hogy ide is ahogy SMK-s is egyfajta ember lesz, a lakógyűlés is egyfajta típus jár, nem? Tehát oda nem keveredsz be csak úgy, hogy te oda nem akarsz elmenni. Értem, hogy muszáj néha, mert a laháznak a sorsa, minden, de nem. Tehát aki oda eljár, az is teszi valamiféle perverzióból, mert hogy van benne valami, nem? Nem megy oda mindenki azért.
8: Egyik legnagyobb kedvencem, ugye múltkor volt ilyen, akik routeren keresztül üzengetnek egymásnak.
7: Nagyon nagy.
8: A harmadikon lakó csalja a Bélát. És ez a wifi feljelentkezés. Akárhányszor feljelentkezel, mindig elolvasod, hogy a harmadik emeleten mi történik, halljuk, hogy vécézel Béla. És akkor ezeket ilyenekre tudsz.
7: Őrületesen jó. Hát ez a házak meg a társasházak nagy előnye egyébként, nem? Tehát, hogy ez... Ebben a formában ez elkerülhetetlen, és aztán a végén kiderül, hogy emelni kell a költségeken. Mármint a kiadások miatt emelni kell ugye a...
8: Amit aztán az idősek rendre leszavaznak, mert hogy ő már nem fog annyi ideig élni, hogy ennek az előnyeit élvezhesse, és akkor ő azt már nem szavazza meg, miközben a többiek agitálnak, hogy na de hát csókolom, a homlokzat esik le, a vakolat meg minden, ő már nem fizet ezért több.
7: Igen, figyelj. 20 perc veszekedés után, ahol azon ment a vita, hogy kivágjanak egy fát az udvaron, a közös képviselő egy ponton megoldásként azt javasolta a vitás feleknek, hogy öljétek meg egymást. A fát azért kellett kivágni, mert az egyik néninek, aki állítása szerint majdnem vak volt, nagyon sötétet csinál a lakásában, így még kevésbé látod. Igen. De ha mentem haza, és a ház előtt álltam meg, mindig jött ki, és nagyon jól látta, hogy ki vagyok, és akart kérni valamit, írja Reni. Érted? Tehát olyan én nem volt sem ennyire vak, de mégis ki akarta vágni a fát.
6: Ó, a fűtéskorszerűsítés valami írta, az náluk is van, egy ismerősnél a ház 70%-a megszavazta, 30% pedig szintén ugye idős emberek, akik azt mondják, hogy ez minek, mert jó ez így, meg bejön az indoka, hogy nem engedélyezi, hogy mert bejön a munkás a lakásba. Meg másképp nem tudja kicserélni a lakást.
7: De azon mi nem megy át, hogy ne, ha most ő erre áldoz, az egy éven belül neki visszajön a rezsiben, vagy nem tudom.
6: Értékesebb lesz a lakása,
7: lesz a lakás.
6: Nem érdekli.
8: Meg nincs pénze. Tehát, hogy ő nem akar ezért többet fizetni. Így is fizet mondjuk 10-15 ezer forintot a közös költségre, ő nem akar 25-öt fizetni érte. És akkor azt mondja, hogy nem. Ennyit nekem nem.
6: De értékesebb a lakás, a rezsi kevesebb, ez kényelmesebb.
7: Tehát egész egyszer, igen, egész egyszer nem fogja föl. Igen. Egyszer ment helyettem az asszonynak a kögyülése, 3 hónap múlva 5000 eurót kellett fizetnem, inkább megyek ilyen. Nálunk arról van a háborgás, hogy a budapesti belvárosi ház előtt az utcán is tilos legyen a dohányzás, mert bemegy a harmadikra a Füsda nénihez. Tehát minden segít neki.
8: A szomszédunk múltkor megjegyezte, hogy reggel 3-4-6-kor, amikor a férjem dolgozni megy, ő is felébred. Mert a férjem beírnyitja a sportautóját, ami iszonyatosan hangos.
7: És mindenhol van a túlvezérelt. Aki mindenre ideges, aki mindent figyel, aki figyeli a mozgást, aki tudja, hogy ki mikor jön haza, mindenről levelet ír, teljesen elmeháborodott, leállsz a garázsba, hangosan állsz le a garázsba, hangosan nyitod a garázskaput, a kerítéskaput hangosan nyitod. Egyébként idegenek járnak a lakásban, vagy a házban, ki volt az jellegű beszélgetések és e-mailezgetések. Szenzációs.
8: Vannak ezek a falragasztók, most már külön ilyen Facebook csoportok vannak, ahol ezeket, amik mondjuk fel vannak ragasztva a liftben, ilyen névtelen üzelgetnek egymásnak az emberek. És a harmadikról kérném a lakót, hogy ne húzza fel olyan hangosan a redőnyt, mert én nem akarok reggel 6-kor ébredni.
7: Igen, mert ő fölébred, igen. A büdös kölkök ricsajával mit kell kezdeni? Nálunk a lakógyűlésen összeverekedtek a lakók, mert nem értettek egyet.
6: Az agy, de nagy!
7: Tehát lenne egy-két nagyon hasonló szőrű, és ezek képesek összeverekedni. Hol verekednél már egy lakógyűlésen? Nem? Tehát mi van? Mi történik? Elképesztő.
8: Nálunk a portaszolgálaton megy a vita 3 éve.
7: Hogy legyen, vagy ne legyen?
8: Igen.
7: Vagy kell, vagy nem kell?
8: És képzeld el, hogy minden alkalommal, mondjuk fél évente, évente van egy ilyen lakógyűlés, és tudod, hogy napirendi pont lesz a portaszolgált, és 3 éve nem tudjátok megoldani ezt a kérdést.
7: De egyébként nem mész el. Tehát mondom, az is, az is perverz, aki oda megy. Tehát, igen, hogy azért ehhez kell egyfajta ferdültség, hogy ezzel részt vegyél, nem?
8: Oké, és aztán utána egyszer csak azt veszed észre, hogy mondjuk duplájára emelkedett a közös költség, vagy valamit megszavaztak, amit te nem szavaztál volna.
7: Aha,
8: meg.
7: Három elbeháborodott nyugdíjas.
8: Akik azt mondják,
7: hogy... Nyugger kommandó nagyon megszavaz valamit. Igen. A lakógyűlés a panelos nyugdíjasok Sziget fesztiválja. De jó duma, atya úristen. Igen. Ez nem kell lakógyűlés, ott az asszonyjal is tudunk ilyet produkálni, pedig falunk családjázban lakunk, Norbi a kaminos írtenek.
6: Reszelik a fingot 2 órán át, hogy kihagyta nyitva a kaput, majd egyhangú szavazással megszavazzák, hogy ezt a következő gyűlésen megbeszélik.
7: Tökéletes. 79 óta lakunk a házban, tavaly jött egy család, a 3. babát várják. Szerintük át kell építeni a babakocsi feljárót, kb. 30 gyerek született és nőtt föl az 50 év alatt.
6: Amióta mindenkinek jó volt.
7: Mindenkinek jó volt, most... ők megérkeztek és azonnal nekiállok átrakni, igen.
8: Állandó neuralgikus pont például az, hogy a menekülő útvonalakra ugye kiteszik a muskátlit.
7: A menekülő útvonalakra cipőt, muskátlit raknak, ahova nem szabad, igen.
8: Igen. És hogy azokat el kell távolítani.
7: Igen. Tavaly novemberben elzárták a gáz, nincs gáz a háznak, nincs pénz erre, azóta fürdés, főzés, meg a fűtés kicsit nehézkesebb megy azt.
6: Elhussannak az évek hideg vízbe,
7: hamar, gyerekek. Hamar meg lesz ez, igen. Igen. Szellőző motorok cseréje minden gyűlésen fő téma, nem is látogatok sűrűn arra felé. Szabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, anyámról van szó. Én berekedni megyek, írt egy másik hallgató. Szóval látod, ezeket csak így végigböngészed, és azt gondolom, hogy megvagy. Tartalmilag, kreatívban, mindenhogy megvagy.
8: Igazából. Húst, kisüt büdösem.
7: Ezek.
8: Honnan jön a szag?
7: Az állandó témák, igen. Igen, igen, igen. Az 5. emeleten lakunk, egy 5 szintes panelházban, a lakógyűlésen múltkor felmerült egy időszerű tetőcseréje, az egyik jó indulatú reakció az volt, hogy ráérünk, amikor már beázik, a másik meg az, hogy legyen ez az 5. lakók problémája.
6: Úgy van, hiszen fölötte van a tető, nekem mit érdekel?
7: Ezt nagyon szeretem. Nem cserélünk tetőt, ha majd ha beázik, akkor beázik. Úgyse mi lakunk az 5. Reális teljesen egyébként.
5: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rendőri ellenőrzések kísérik a Somogy-Babodi offroad hétvégét. Óvodás segítségére siettek a kaposvári tűzoltók. Nem mindegy, mivel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megerősített közúti ellenőrzések kísérik a Somogy-Babodi offroad hétvégét. A hatóság arra figyelmezteti a résztvevőket, hogy a rendezvény helyszínén kívül a közutakon a KRESZ szabályai érvényesek. Arra kérik a járművezetőket, hogy csak megfelelő műszaki állapotú járművekkel közlekedjenek, és indulás előtt tisztítsák meg a sártól a lámpákat és a rendszámot, közölte a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. A rendőrök rendszeres ellenőrzéseket tartanak Somogy-Babod térségében. Gyors beavatkozással szabadították ki egy 5 éves óvodás beszorult lábát Kaposváron. A pedagógusok kértek segítséget, miután a gyermeklába egy futóbicikli hajtókarjába szorult, és nem tudták kiszabadítani. A tűzoltók feszítővágó eszközzel rövid idő alatt megoldották a helyzetet, majd a meghajlott alkatrészt is visszaigazították, hogy a két kerekűt továbbra is használhassák az óvodások. Tájékoztatta kapos.hu. A kisfiú a beavatkozás alatt végig nyugodtan visel. A tűzoltók pedig egy sisakkal tették könnyebbé számára a várakozást, a mentők ezt követően kivizsgálásra kórházba szállították. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. Erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, egyes lúgos ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát, mondta a rádiónknak Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
3: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak elkérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsavra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
2: Ma egy hideg front alakítja időjárásunkat. A napsütést fokozatosan egyre több felhő váltja fel. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél térségünkben megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul. A jövő hét az átlagosnál hűvösebben, változóan felhős idővel indul. Vármegyénkben elszórtan csapadék is valószínű. A hét második felére azonban egyre több napsütés érkezik, és fokozatosan visszatér a kellemes, nyárias idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Meg pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello Zsófi, jó reggel.
1: Ciao.
0: A magyar szabad tüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményes képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában most az vagy?
1: Talán igen.
0: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Ijakából, vagy az interjú
1: igen.
0: miatt. Mit csinálsz kint?
1: Igen.
0: Ott éppen történik valami?
1: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
0: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
1: Mabini.
0: Aha.
1: Batangas.
0: Azért az...
2: Mi a víz arra felé?
1: Eléggé.
0: Neked a dorogító, az nem az, ott már nem lehet a szabadidős
2: merjéni.
0: Na most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, és mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
1: Igen,
0: tehát egy kötél
1: igen.
0: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusokat.
1: Egész pontosan.
2: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonyjal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, de ebből több van.
1: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny, tehát hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön. Van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig, lefelé és fölfelé
0: és a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy ott a fenék, oda le kéne menni.
1: Igen.
0: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, az tudja, ezért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
1: Igen, igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb-nagyobb megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor négy éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
2: klavírnyászál. Ez a klasszik, klassza, igen. Ötöt ki kell menteni.
0: Igen.
1: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent, de hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben, és akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
3: második... Mi öltöttek rá? Ez nincs kifizetve! Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
0: Hova megy? Mit csinál? Sárga úszonyunk!
1: Nem, igazából...
3: Plusz 20 euró lesz.
1: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
0: Csak elindultál.
1: Csak elindultam lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
0: milyen
1: igen, ott
0: volt körülbelül?
1: 16
0: méter. 16 méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre zombi, ahol már palackosok voltak.
1: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
3: Ez már az oxigén hiány lesz.
0: Igen, ez már... Nitrogén narkózisban van.
3: Sellő, te vagy a sellő.
0: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
1: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
0: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úszol, az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
2: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy,
0: és azonnal jössz föl.
2: Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
1: és
2: vagyok.
1: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
0: Igen. És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni.
1: Igen.
0: És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
1: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxygen Apnea Klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Soproni Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
2: És ilyen, hogy magyarországi klub ilyet tényleg a dorogító? Vagy itt, de mi a lehetőség?
3: Engem azért, hogy van-e apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
0: Ez valami nagyobb medence lehet, amit építettek.
1: A horkolós klub. Igen. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés.
0: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé.
1: Hát
0: csak
1: ott monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
2: Ez az volt, amit csak férfi tudott az eddig megcsinálni.
1: Igen.
0: Tehát várj, azért ezt értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében.
2: A 6-hoz.
0: A 6-szor úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy uszonnyal. Tehát igen. Ez a monoúszó, delfin mozgásban. 6-szor megcsinálod.
3: Igen. De egy levegővel.
2: De még egyszer, de ez egy levegő.
0: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kellett?
1: Nem, hát ez nyilván ez.
0: Azért
1: ez,
0: ebben van meló.
1: Igen, abban ez.
3: Hogy lehet megfojtani például?
0: Tehát vízbe sem.
3: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy már addig arcizes lesz a kezed, tudom, hogy lehet, hogy
0: ez. Ezzel akar megfulladni. Igen, vágjuk le a fülét, valami legyen.
1: Nem kell megfojtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére.
0: És akkor hoznak.
1: Hát kipecáztak, igen.
0: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsot vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
1: ezt
0: olyan, akit meg
1: kell... nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
0: Aha.
3: Egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
0: Igen, de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a medencéket ide-oda, de közben azért edzel lefelé is. Vagy ez egy tök más sztori?
1: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
2: olyan
1: akarom
2: nincs,
1: fényezni,
2: hogy de hogy...
0: Tehát, hogy mind a kettőben
1: ez
0: nem.
1: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
0: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
1: most
0: méter.
1: Most a világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem úszonnyal.
0: Aha. Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, az a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így kimondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsi is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
2: Ha van hideg sör, a strandon, odáig
0: el. Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor sem ennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
1: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kirívó adatom nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelen, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy ez így.
2: De akkor ez javarészt agyban dől el? Hogy mennyit bírok a víz
1: alatt?
2: Elég
1: nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor
2: nem fog akkor menni.
3: Tehát, hogy az durva, azon gondolkodom, hogy akkor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolat, hogy vegye egy nagy levegőt. De hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
1: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
0: zárnak
1: meg is van, még igen.
0: Minden lezár.
1: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy, a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassul, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
2: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
1: Az igazit, vagy amit anyukám tud?
2: Amit anyukám tud, a hivatalosat. És
0: mutasd a kezeddel, mutasd a kezeddel a hivatalosat.
3: Az anyukám nulláról tud.
1: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon, úgy látszik, hogy ez ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
3: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. akkor van értelme.
1: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után rájöttem, ez már nem számít.
0: Igen. Ugye már is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat. Tehát a rákészülés és a lefele út. Mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet. Tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, egy meditáció. Én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
1: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren, azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfúj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
0: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen. Miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
1: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
0: Tehát van egy ilyen pont.
1: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
0: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
1: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Ez mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a

0: Tetlik. Ott van egy búvár, nem? Nincs, ott van, nincsen.
1: Nincs,
0: senki nincs lent. Nincs lent valaki, aki még 105 méteren,
2: és
0: igen.
3: Mantaráját, hát,
0: az
3: nem
0: legalább. Én azt hittem azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren.
1: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt, mert neki dekózni meg
0: neki,
1: kell állni.
0: Neki folyamatosan dekompressziója van.
1: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
0: az, az nullán az kitágul, igen, egy picit a 105 méteren beszívott.
1: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
0: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak? Amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
1: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
0: rángásszerű görcsök?
1: Igen, itt a...
0: A nyomástól, vagy mitől? Vagy az oxigénjai?
1: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserél ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
0: Aha.
1: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
4: Nyugi, majd.
0: Nagyon kemény.
1: Nem magyaráz, nem majd.
3: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén, hogy tényleg,
0: gyere! Melyik a nehezebb, az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
1: Az agy egy kicsit nehezebb,
0: az
1: szerintem.
0: Agymunka és a gondolat
1: tehát,
0: nehezebb.
1: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a
0: combod,
1: hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
0: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
1: Nagyon brutál izomfájdalom.
0: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
1: Igen.
0: Azt a minden. Itt ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
1: Hát itt most 100 méteren nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
0: Miközben jöttél fölfelé?
1: Nem, már a lefele.
0: De még rutinból csináltad, igen, a mozdulatot, te már halucináltál.
1: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
0: Azt a mindenségét neki. Fú, Arne nagyon szépen. Kemény, mindjárt átbeszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
3: Igen, hagyjál már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
1: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35.
0: Csak lefele?
1: Nem, bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1-2, inkább 2 perc. Képzelni?
0: Dehogy tudom. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kedbe váltad, kicsit, mert semmit. Tehát a 3 fél az összes, leföl, 3 fél.
1: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
4: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
0: hát,
4: perc.
0: 10 perc, abba 10.
1: A női az 9,5 perc a női.
0: A férfiak 10 fölött vannak.
1: Igen.
0: Leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja, betek, a fejét. Igen.
3: Ezen még dolgoznunk kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
4: Azaria, Dash, Majka, Csundló, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
5: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
0: Reklámot hallottak.
6: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga. Az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
3: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
3: Alfa.

0: Muki.
1: Öveként egy kapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
0: Most már legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tovább folytatódik a szúnyogok elleni gyérítés Kaposváron. Szabályoznak az e-rullerek használatát. A kultúrát együttélésért indított kampányt Siófok. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Már a kikerés előtt fellépnek a vérszívók ellen Kaposváron. A szakemberek mintegy 30 olyan helyszínt mértek fel, ahol a szúnyogok szaporodnak és szükség esetén még lárva állapotban elvégzik a biológiai gyérítést. Ezzel szeretnék mérsékelni a nyári időszakban megjelenő egyedszámot, tájékoztat a kapos.hu. Az önkormányzat szerint az eredményhez a kaposváriak közreműködése is fontos. Arra kérnek mindenkit, hogy fedjék le a víztárolókat, rendszeresen ürítsék a pangóvizet, valamint gyakran cseréljék az állatok itatóvizét, így csökkentve a szúnyogok szaporodásának esélyét. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi KRESZ-ben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
3: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
2: Kultúrát kikapcsolódása és nagyobb odafigyelésre ösztönöz Siófok új kezdeményezése. A Siófok vigyáz rád, te is vigyázz rá elnevezésű kampány a helyieket és a városba érkezőket is arra biztatja, hogy ügyeljenek a tisztaságra, valamint a közterületi alkoholfogyasztásra és dohányzásra vonatkozó szabályokat, írja a Hírbalaton. A fiatalokat arra kérik, hogy a Siófok on biztonságban hashtaggel osszanak meg jó példát mutató tartalmakat. Az előírások betartását a hatóságok is ellenőrizhetik, de a hangsúly nem a bírságoláson, hanem azon van, hogy a város tiszta és rendezett maradjon mindenki számára. Ma egy hideg front alakítja időjárásunkat. A napsütést fokozatosan egyre több felhő váltja fel, záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél térségünkben megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul. A jövő hét az átlagosnál hűvösebben, változóan felhős idővel indul. Vármegyénkben elszórtan csapadék is valószínű. A hét második felére azonban egyre több napsütés érkezik, és fokozatosan visszatér a kellemes, nyárias idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsik Zsófiával, a Magyar Szabadidős Búvársor Sport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja a szerénység nélkül.
5: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
4: A világ legismertebb.
6: Kimondom életemben először, hogy a világ örökös világranglista első helyén vagyok.
4: Wow.
6: A világon.
4: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont. A fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
7: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobogásodat hallod, vagy...
6: Nem, egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit másunk, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag,
5: de ahogy van hallucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
6: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát aha, zene, bármilyen zenének valamelyik dallama részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hmm. Hogy mostanában nem hallottam.
7: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
6: Igen, valószínűleg igen.
4: Nagyon szép maga a mozdulatsor, nehogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezésében minden benne van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
6: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert könnyebb? Szerintem igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a címeiséget, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
4: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
6: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy, én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy ilyen állapotban
4: az
6: vagy.
4: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
6: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, vagy egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
4: Tehát esik szét a mozdulatsor?
6: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, szétese, hogy milyen, aha, igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
4: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
6: 40-en,
4: is.
6: 40-en, igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
5: Aki szintén szabad tűzös.
6: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
4: Szabad, tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé,
6: igen,
4: és megvár.
6: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
4: aha, és ott, ha bármi van, onnan már ő fölhoz.
6: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
4: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy meg vagy, jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell,
6: igen,
4: csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
7: És milyen érzés az első levegővétel?
6: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, igen, akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szád kiért a vízfelszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy
4: jel,
6: kézmozdulatban.
4: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy.
6: Igen,
4: van egy, igen, és ezt nem mindegy, milyen sorrendben, nem?
6: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
4: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mi a csipesz, mi a múlt, hogy mondod, így van.
6: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
4: És ha ez igen, láttam, hogy csak elrontja.
5: Összekeverted, akkor kész a 105.
6: És össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy ám oké.
4: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és igen, kiabálják neki, hogy csipesz, jel, mond, és a csaj meg van zavarodva, a finisher elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen, nem tudom, piros Isten lapot kap, és rossz volt a során, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem visz egy 100-szor begyakorolt mozdulat.
5: Volt, érted?
4: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson, nem?
6: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a, egyébként hülyeségnek tűnik, amúgy meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor milyen sorrendben mit kell
7: csinálni. Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
4: Igen,
7: készítették.
4: Igen. Ez most egy közel megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
6: Hát most per pillanat nem
4: nagyon
6: látom,
4: van a horizonton.
6: De hogy ezt én viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
4: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor hol, tehát azt mondod, hogy holnap 108 Fülöp-szigetek, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
6: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy hivatalos legyen egy ilyen merülés.
4: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
6: Hát meglátjuk majd a 106-107, de hogy...
4: Jó, itt már méterenkénti haladás van nagyjából?
6: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
7: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigire azért gondolom rágyújtasztam. Hogy...
4: egy óriási havanna szivar azért, kubai szivar belefér.
7: Már megnyújtják neked ide kín vagy.
6: A cigit és a vízkit a kezembe adják.
4: Egy jó prosecco mindig lecsúszik.
7: Csak az izgalomra, ijegységre, hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
6: Hát leginkább mentálisan megterhelő, ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de hogy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez hogy mi történt, hogy nem vettem.
4: Ez egy jó nagy sok a szervezetnek, meg az idegrendszernek.
5: Jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
7: Szerdán sírsz egész nap, aztán csütörtökön merülsz.
4: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi választ el?
6: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
4: azt a mindenit.
6: Világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeti, ugyanezen a versenyen.
4: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
6: 104, ő most 100. Azért választottam a 105-öt.
4: Az belátható.
7: A seggedben vannak.
4: Azt hittem, hogy egy 89-ben.
6: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
7: A mononukleózisra?
6: Igen. Az egybel úszony, a delfin úszonyos.
4: Lefele.
6: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
5: És akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor mondtad, hogy...
6: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
7: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit könnyebb legyen? Vagy...
6: Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott azért ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogénnal.
4: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogénnarkózistól, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
6: Hát az igen, mondjuk ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
4: Felhúzni nem tudnak. Tehát,
6: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
4: ott meg
6: volt
4: egy
6: beszélve,
4: percet.
6: Hogy egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
4: Aha. Tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot. Tehát hozzászoktasd az agyadat, meg a szervezetedet, igen, ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
6: Igen. Aha.
5: Jó egyébként?
6: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben uszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
4: Ott kavirnyászol valamit, de nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
6: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
7: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
5: Nem felfele akar menni le.
7: Igen, de neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
6: Hát biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
7: dolgozunk
6: fogott
7: rajta.
6: Meg.
4: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
6: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
4: Aha.
6: itthon szponzor az, az nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztett a munkahelyem is.
4: Emiatt? Hogy
7: nem tudta felvenni a telefont.
4: Valahogy ez a szigeteki dolog, ez nem jött, ez onnan nem tudtam bejárni a munkahelyem.
7: Home office-ra volt, és hogy 105 méteren ők.
4: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban.
5: Majd kirúgtak. De egy világbajnokot? Hát azért, hello.
6: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek ezt a videóda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
7: Mivel foglalkoztál?
6: Én SAP tanácsadó voltam.
7: Az SAP-től rúgtak ki?
6: Hát SAP termékeket forgalmaztunk, de nem az SAP cég.
7: Ott volt az a nagy buli, most meg kivágjuk az a nagy buli tavaly, ahol az törpétre a hátuljára szívták a kokait. Az még oké volt, de ez azért ezt már meghúzzuk alatt.
4: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
5: Nyelési nehézségekkel küzdködnek.
4: Mióta tudom a GGMC-t, és már megnyugodtam.
6: Igen, ezt
4: már megtanulok. Hogy az, hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne agyisten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet, ami bármikor megjelenhet, nem?
6: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még, én még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként
4: hogy nincs meg a segítség.
6: Pingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok. Tehát, hogy nincs az porondon, hogy...
4: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karban tartás annak, hogy nem hagyod uralkodni. Igen, sem fizikailag, igen. Sem lelkileg, sem gondolatban.
6: Igen. Aha. Nincs olyan opció.
4: Iszonyat koncentráltság sem. Azért ez közben, nem?
6: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
7: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
6: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átvisz.
4: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
5: Igen. Te adás után, hogy fekszel a kanapén.
4: Ahogy megülsz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senki ne szóljon hozzá.
7: A kobuda felé, és akkor mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
4: sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
7: Plusz, hogy hát nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel.
4: Minden nap.
7: Így van.
4: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól, nem?
6: Igen.
4: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció. Igen. Is.
6: Hát egyben. Az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
7: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
4: Sajtunk kell.
5: Balatonszerep. Két Balatonszerep.
7: Borzasztó döntés lenne.
4: Nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
6: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot, a Duna
4: Arénában.
6: Megnézem, hogy mi a helyzet.
7: Úgyhogy az lesz a következő.
4: Ezt a saját magad megdöntése a cél akkor valójában.
6: Igen.
4: Aha.
6: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
7: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabadidővel tudod?
6: Hogy az egyik volt kollégám, mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és hogy beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást. Hogy mondom,
7: kapnak is van egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
4: Igen, felhozott szabadidővel Balatoni keresén vagy bérelhető. Ott üldögesz egy napfagyon egészen. Drágaságom, ugorjon már földvára, beesett a gyereknek itt az aranynyaklánc.
7: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, egy egyszemélyes.
4: Azért a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát ott sranszos bárüt megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
6: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
4: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz.
6: Köszönöm
4: nagyon, nagyon szépen.
6: Szépen
4: köszönjük.
7: Megyek neked Safety búvának 3 méterre.
6: Jó.
7: Jó, azt foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
5: Mi már láttuk úszni vízben.
7: Én is abban születtem.
4: Zsófi, nagyon, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
6: Köszönöm.
0: És akkor egy rövid szünet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Élő emléket kaptak az önkéntes véradók Kaposváron. Arany és gyémánt diplomákat adtak át a Mate Campusán. Új fejlesztés segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Élő emléket állítottak az önkéntes véradóknak Kaposváron. A Vasari Parkban elültetett fa az önzetlen segítségnyújtást jelképezi, és arra emlékeztet, hogy a véradás életeket menthet. Az ünnepségen elhangzott, a vér mesterségesen nem állítható elő, ezért az önkéntesek szerepe nélkülözhetetlen. A résztvevők kiemelték, hogy a biztonságos vérellátáshoz folyamatos összefogásra van szükség. A rendszeres véradók mellett új önkéntesekre is szükség van ahhoz, hogy minden beteg időben megkaphassa a számára szükséges segítséget, tudatta a Sollány. Az emlékfa azt a célt is szolgálja, hogy hosszú távon felhívja a figyelmet a véradás fontosságára, és minél többeket ösztönözzön a csatlakozásra. Jubileumi diplomákat vehettek át az 50 és 60 éve végzett egykori diákok. A Mate Kaposvári kampuszán mintegy 50-en kaptak arany és gyémánt diplomát. A köszöntőben elhangzott, hogy a jubilálók a Kaposvári Agrár Felsőoktatás első nemzedékei közé tartoztak, munkájukkal pedig hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez, tudatta a Kaposvár Most. Kiemelték azt is, hogy az egyetem az elmúlt évtizedekben jelentős szakmai és infrastruktúrális fejlődésen ment keresztül, miközben megőrizte hagyományait. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékonyabb védekezést segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlősgazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
1: Ma egy hideg front alakítja időjárásunkat. A napsütést fokozatosan egyre több felhő váltja fel, záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél térségünkben megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul. A jövő hét az átlagosnál hűvösebben, változóan felhős idővel indul. Vármegyénkben elszórtan csapadék is valószínű. A hét második felére azonban egyre több napsütés érkezik, és fokozatosan visszatér a kellemes, nyárias idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 30 év Magyarországon eltöltött idő után gyerekek, soha nem ment még haza, soha nem látogatta meg a szüleit, de az 50. születésnapjáról úgy döntött, hogy elhatározta, 3 évtized után hazatér a szülőföldjére. Na ki ő?
1: 3 évtized? De...
0: 3 évtized után nem
1: híres
0: ment soha,
1: ember?
0: Nem utazott, nem kereste, nem ment, de most 50 lett, és azt mondja, hogy irány a szülőföldem, hazamegyek.
2: Fú, nagyon egy Laci betyár.
1: Ő a szülőföldjén van mindig.
2: Honnan tudod?
1: Neki minden begyárföld, persze.
2: Jó, akkor...
1: Tehát Magyarországon élő külföldi, vagy ide jön haza, külföldön Fidelikus élő haza magyar. Fidelikus
2: haza vegy Gyiregyházára.
0: Fidelikus gózt tud Gyiregyházára.
1: Vujt, truckó!
0: Nem, jó nyomon vagy, de nem.
1: Nem.
0: Messzi országból jött, és egy picit máshogy is néz ki, mint
2: mi. Kukinak is mennie kell?
0: Hallott, Kuki szóltak, gyere, nézz ide. Kuki marad, ahogy látom. Na hát, másik ország messziről jött, Afrikából jött.
2: Afrikából jött, jó, jó, homokvihar, jó.
0: Homokvihar, igen, szaharai homok. Igen, kolera, ebola, persze. 30 év után hazamegy az ebola.
1: Az egyetlen szó, amit a saját nyelvén ismer, az a bauni.
0: Az a bauni, hát a pákó.
2: Pákó.
0: Hazamegy.
1: Nem, de örökre.
2: Okos dolog ez egyáltalán?
0: Hát ez egy jó kérdés, tudja, hogy hol lakik. Ugye hazamegy, 30 év után az 50. szülinapjára meglepi magát egy nigériai úttal, és meglátogatja a rokonságot. Gyerekek, ez a történet nagyon kedves. Azok remélem, gondolom, ezt valaki leforgatja.
1: Igen, azon gondolkodom, hogy mi járt le odakint, ami miatt most már hazamehet.
0: Hogy igen, vagy mi járt itt le.
1: Vagy itt le, igen.
0: Vagy miért,
1: hogy
0: miért
1: kapta
0: itt
1: vissza
0: le,
1: az útlevelét.
0: Szóval hazamegy, gyerekek, hazamegy. Oh. Úgyhogy gondoltuk, felhívjuk, megkérdezik. Egyrészt, hogy mit vigyem, adjunk neki tippeket. Mi legyen a...
1: Hát ajándékot illik ilyenkor, hát, valami magyar, jó magyar.
2: Erzsébet utalványt.
0: Na de mi a jó magyar? Erzsébet utalványt. Mit tud vinni, mit vigyen Nigériába?
1: Pálinkát, paprikát.
0: Ezek a szokásos közhelyes dolgok vannak, pálinka, paprika.
1: Pixalámi.
0: De szomorú.
2: Miért a őshonos fajt, ami nekik nincs? Mint ahogy nekünk is eljött ide, ugye ez az újfajta, mi ez az alga? Ő is ilyetne oda valamit.
0: Ja, ugye mi megkaptuk az algát a Sió csatornán, vagy hol van most valami Balatonra veszélyes algafaj, hévizem.
2: Ilyetne ős valamit innen Magyarországról. Amúgy mangalica van Afrikában? Csak
0: nincs az nagyon mangalica, azt nem hiszem, hogy természetesen.
2: Vigyek kis malacokat.
0: Na, mindjárt megkérdezik, van-e már ötlete. Bauni!
3: Bauni! Bauni! Bauni!
0: Hát olvastuk ezt a hírt. Figyelj, ez igaz? Te tényleg hazamész 30 év után?
3: Igen. Úgy döntöttem, hogy a születésnap, 51. születésnap után haza megyek látogatni a szüleimet. Már itt az ideje, már hosszú idő után nem látom a szüleim, a testvéreim, és nagyon-nagyon-nagyon hiányoznak nekem. Már azon is gondolkodtam, hogy mit fog az édesapámnak mondani, amikor megláttam. Hát érted, ez nagyon-nagyon hosszú idő.
0: És mire jutottál, apám, mit fogsz mondani?
3: Hát a kedves cipet neki.
0: Micsoda irodalmiság van itt, kérem szépen. Micsoda irodalmiság. Hogy hívják a szüleidet? Arra még emlékszem, apukád neve micsoda, vagy a testvéreid neve? Hát ezek a nigériai nevek azért nekünk, így európaiként ez nagyon érdekes, de mik a nevek? Mondasz egy-két nevet a családból?
3: Édesapám úgy hívják, hogy a Adjani James Lapite. Adjani James Lapite. Ez James, apámnak a neve.
0: Adjani James Lapite, mert hogy te Oludájú Lapide vagy, ugye? De neked ez a neve.
3: Igen. Apám még Adjani James Lapite. Anyám még a Mária Söge.
0: Mária Söge? Süge?
3: Söge. Mária Söge. Mint a Méri. Mária Söge.
0: Mária Söge.
3: Igen, Mária Söge.
2: És hány évesek a szüleid most?
3: Hát az apám most lesz a 85 éves, már öreg, nagyon-nagyon öreg az édesapám.
2: De a késői gyerek vagy akkor? Hát 35 éves volt, amikor született.
0: Igen, 35 volt a papa, amikor megérkezett,
3: igen,
0: a kis.
3: Én vagyok a legidősebb a családban.
0: Hány tesód van?
3: Mi hatan vagyunk, vannak nővérem is.
0: És ők ott vannak, vagy ők is szétszóródtak a világban mindenhova?
3: Hát szorulnak a világon mindenhová, igen.
0: Szana szét vagytok.
3: De van még három testvérem kint Nigériában. Igen. És nagyon-nagyon-nagyon mindenki hiányzik nekem is. És most már tényleg már itt az ide, hogy az a látogatlom, és megülekedtem a édesapámot.
0: Na most, ha most vagy 50 éves, akkor mikor születtél?
3: Hát én
0: április 76. Április, akkor neked most volt, ez egy kerek évszám, akkor te most voltál. Most voltál akkor 50, tényleg.
3: Igen, igen, és nagyon-nagyon szeretné elmenni haza, és meglátogat.
1: Na és tudom már, hogy ők mivel készülnek? Mi a kedvenc kajád kintről? Azt megfőzi-e anyukád, vagy nem beszéltetek még ezekről?
3: Hát, erről beszéltünk, én meg fogom őket meglepni sok minden a magyar ungárikumot, amit én a fejembe terveztem, hogy ez lesz nekem a meglepetésem, a édesapámnak, meg a testvéreimnek. Például, mint a Rakuti szalámi, tudom, van ilyen Rakuti szalámi, ami a magyar Rakuti szalámi, a pik szalámi, a turúdi, ilyeneket, tudom, a tókai bor, a piros paprika, és tudom, ilyen újságokat, amiben rólam írnak, tudod. Hogy meglepem őket ezeket a gyönyörű ajándékokat, tudod, amit a nagyon-nagyon értékel, és meg fogok értékelni.
2: Hány órát fogsz repülni?
3: Igen, hogy a magyar ungárikumot, tudom.
0: Ungárikum, igen. Hova mész helyileg, amit az Eszter is kérdezett? Elrepülsz, valószínűleg valahol átszállsz, onnan elrepülsz Nigériába. Mi a hely, vagy hova mész?
3: Igazából a repülő innen megy Budapestre, Amsterdamba, és Amsterdamba lesz az átszállás. És Amsterdamba megyek a Lagosba. A Lagos volt a Nigériai régebben a fővárosa, és most már nem a Lagos, és a Lagosnak van átalakítva a nemzetközi repülőgép, akkor ott szállnak le. Aha. De most már nem a Lagos a fővárosa, a Nigéria, hanem Abuja.
0: Abuja, az a főz följebb.
3: A rendszerváltás után, igen, Abuja lett. De most a Lagosban szokták a nigériai, vagy a kufut, vagy a turisták leszállni, és onnan megyünk tovább. Onnan megyek tovább, majdnem 300 kilométer, ahol a szüleim laknak. És úgy hívják ezt a város, azt, hogy Ogun State, ez olyan város, ahol a Yoruba népek laknak. Én is a Yoruba nép.
0: Yoruba vagy te is. Van külön Yoruba nyelv, tehát a Yoruba nyelvén kommunikáltak.
3: Igen, és akkor onnan még messze van a repülőtétől. De állas Istenem, jönnek éjtem, és elvisznek édesapám lakna, még a szüleim.
0: Ki jönnek előre tényleg?
3: Apám nem tudja, nem tudja, hogy melyik nap fogom ékezni, mert úgy akarom csinálni azt, hogy melyikezem. Bevisznek engem hozzá, és látni akarom azt, hogy felismer az idősebb fiát. Amikor melyikeztem, bemegyek hozzá, csak megnézem, hogy mi az apámnak a reakciója. 30 év után, által felismer engem egyáltalán.
0: Az milyen pillanat lesz azért. A találkozás a 30 év után. A nagy találkozás.
2: Szerintem ne vigyél túrulódit erre hosszú útra, én csak ennyit kérek tőled, hogy szerintem nem jó ötlet túrulódit.
0: De itt írják, hogy egy Dobrev Klára plakát az elám viszont, úgyhogy ezt tudod vinni.
3: A túrulódi.
0: Az nem biztos, hogy szerencsés.
2: Ne vigyél túrulódit a 85 éves apukának a fikára.
0: Az megmakkan addigra, az nem biztos, hogy ötlet. Figyelj, és a tesóid mit csinálnak, vagy a világban szétszoródók, mivel foglalkoznak? Van arról hír, hogy a többiek mire vitték, vagy mi lett velük?
3: Kit Nigériába a testvéreim? Hát én tudom, szokásos, hogy minden egy idő után változnak a munkahelyüket, tudom, valamikor, mit tudom, ilyen taxis csinálnak, tudod, emberek szállítanak ide meg oda, és amikor megszűn ezt a munka, megint találnak másik munka, amivel tudnak megélni, vagy mit tudom, hát Nigériában elég nehéz a helyzet, tudod, ebből a szempontból, hogy rengeteg a népesség, és kevés munka van. Kevés munka.
0: Kevés a munka.
3: Nincsen elég a gyár építeni, hogy emberek is tudnak dolgozni. Okay. És ebből a szempontból, igen.
0: Miért nem mentél eddig, Pákó? Mi az oka ennek, hogy nem mentél? Mert nem annyira nyilván nem olcsó a repülőjét, hogy azért 30 év az hosszú idő, hogy miért nem mentél közben? Egyszer-egyszer, miért nem ugrottál?
3: Hát azért nem mentem haza egész idáig, mert gondoltam, hogy a műzés ideje, de szinten minden a beszélem a szüleim, az édesapámmal. Akárcsak a Skype-on, vagy telefonon, vagy a minden, amit a interneten kommunikáció lehet beszélni másokkal. Tartam velük kapcsolatot, csak azért nem mentem haza, mert gondoltam, hogy megvárom, amikor már nagyon-nagyon hosszú idő után szeretné azzal menni. Én ott születtem Nigériában, és nagyon-nagyon jól ismerem ezt a szószág, de lehet azóta már sok minden megváltozott, ami tényleg zsváló.
0: Vár az ember 5 éve, 10-et, 30-at azért az valóban hosszú. Tehát azért az kibőjtölt, tehát hogy 30 évig nem mentél.
3: Szigetem magamat emiatt, mert nem hiszem, hogy vannak olyan ember, aki ugyanolyan, mint én vagyok, aki 30 év alatt nem ment haza, látodnak a szüleim. Én szigetem magamat, és ígyétek nekem, ugyan szeretem édesapámat.
0: Ja, biztos, hát ebben nem kételkedünk, persze. Megy veled valaki, aki ezt leforgatja, vagy tök egyedül mész, vagy készül ebből bármi, valahova?
3: Beszéltem a páromat, hogy átolós eljön, de arra jutottunk, inkább a armész után a viszontlátásra kell most kaszétrálni a következő.
0: Jó, értem, tehát tök egyedül mész.
3: Ez úgy lesz a bemutatás, hogy bevisszem a páromat.
0: Megint már 30 éve, ha 30 éve te hazamész, elmondod, mi történt. Jó, abszolút. Na jó van, Páko, mi nagyon drukkolunk, hát akkor adjál hírt magadról, ha megjártad, vagy voltál, akkor meg meséljél, hogy milyen volt, mert arra meg nagyon kíváncsiak vagyunk. Jó?
3: Igen, lehet, hogy megkodom is pár anyagot is nektek, hogy mit tud tenni velem, vagy mit tudom értem, mit csinálok édesapámmal. Hóvágyóval, mit tudom én. Hát valamilyen, tudósítom nektek.
0: Jó, vigyázz magad. Hozzá valami ajándékot, és nagyon drukkolunk, jó?
3: Ó, persze, hozott mindenféle zebrák.
0: Az már hozták. 6-ot lelőttek, de még mindig életben van, úgyhogy abból pont jók vagyunk egyébként. Vigyázz magadra, Páko! Pauni!
3: Pauni!
0: Ciao. Szia, Páko! Szia!
3: Ciao.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék! Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
4: A világ Szegeden találkozik!
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világsikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
5: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
6: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
8: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy hétvégén is, a mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Bibi Rexha, a Faithless-szel karöltve, és hát az a dal, ami nagy valószínűséggel visszahozza az Eurodance hangzást a világ minden klubjába és a fesztivál színpadokra is 2026-ban. Ugye a héten kijött az új albummal is az énekesnői, és pimaszabb, merészebb, bevállalósabb, mint bármikor, pedig hát azért eddig sem kellett a szomszédba mennie Bibi Rexhának egy kis botrányos viselkedésért, de ugye szakított a kiadójával, úgyhogy most már függetlenül jelentette meg az önálló albumát, Dirty Blonde, ez a címe. És ennek az egyik húzó kislemeze, ez a dal, amit bekészítettem, a Faithless-szel közös New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vasárnap délelőtti pihengetés mellé is. Most az a dal, ami hát egy DJ kollaboráció Dua Lipa életében, és hát ezzel együtt az egyik legszentimentálisabb dal az énekesnőnek. Martin Garrix, a producer, a DJ a dal mögött. Tulajdonképpen ez a Bibi Rexával közös In the Name of Love-nak a folytatása. Azt mondta a holland DJ, hogy ugyanazt a folytogató euforikus érzést kereste a dalban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen mindent!
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vakáció előtti utolsó hétvégén is. A mikrofonnál Kismerti, a folytatásban pedig az a dal, amire nemrég bulizhattunk egy nagyot a Budapest Parkban, a születésnapi fesztiválunkon. Ed Sheeran, Camera, a Siri Remixben. I don't need a camera to capture
1: this moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
4: Buongiorno!
5: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
9: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
10: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
1: Reklámot hallottak.
11: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát, most már csak napok vannak hátra a vakációig, Rádió 1-esek. Június 22-én hétfőn indul el igazán a vakáció, de egyébként 19-e péntek az utolsó tanítási nap, és gyorsan megnéztem, az első tanítási nap, a szeptember 1-e, az egy keddi napra esik majd. Úgyhogy, ha így kalkulálunk, a gyerekek összesen 73 napig nem ülnek majd iskolapadba. Istenem, amikor még ez ilyen végtelenül hosszú időszaknak tűnik gyerekként. Kygo és a War Republic dala szól most.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például egy Z-generációs német énekesnő dalszerző, és az a dal, amit ha egyszer meghalunk, tudja, hogy egész nap ezt fogjuk dúdolni. Loi, Get Lucky! Ezt már bekészítettem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Hurts és Purple Disco Machine dala után pedig jó kis svéd pop Zara Larssonnak köszönhetően, és Rebeka, egy ifjú Rádió 1-es itt van a vonalban. Szia Rebeka! Kinek közelsz te most pontosan? Mondhatod?
1: Anyáéknak, hogy nagyon szeretem őket.
0: Csicsereg nekem a darab a háttérben. Mit csináltok, miközben szól a Rádió 1? Hol vagytok épp?
1: Erdő.
0: Ó, de jó nektek. Na hát akkor Zara Larsson most ott a tölgyfák között fog énekelni. Jó hétvégét, sziasztok!
1: Köszönöm!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Velhet!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A világ Szegeden találkozik.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál, Szeged ifjúsági napok.
5: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
6: a világ sikerű Bastille,
5: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
6: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
7: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
9: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Kaposváron emlékfát ültettek az önkéntes véradók tiszteletére. A kezdeményezés a véradás életmentő szerepére és az önkéntesség segítségére hívja fel a figyelmet. Célja, hogy minél többen csatlakozzanak a véradók közösségéhez, írja a Sonline. Már a kikelés előtt megkezdődött a szúnyoglárvák biológiai gyérítése Kaposváron. A szakemberek a tenyészőhelyeket kezelik, hogy nyáron kevesebb vérszívó jelenjen meg. Az önkormányzat a lakókat is arra kéri, hogy szüntessék meg a pangóvizeket, írja a kapos.hu. Megerősített közúti ellenőrzések vannak a Somogybabodi offroad hétvégén. A vármegyei rendőrség a kereszt betartására és megfelelő műszaki állapotú járművek használatára kéri a résztvevőket. A térségben fokozott rendőri jelenlétre kell számítani. A jövő hét hűvösebben indul, később visszatér a nyárias idő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, ez már a Déli Mix a stúdióban Kóródi Petra. Szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Változó felhőzet, 15 órától csapadék, ezt mondja a meteorológia már a folytatásra ide Kaposvárra. 26-28 fok körüli érték valószínű csúcsértékként, estére pedig 19 Celsius fok áll a jóslatban. Én pedig nem bocsátkozom jóslatokba, hanem hozom az igazi mai slágereket. Mixben Calvin Harris

igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, ez a Déli Mix a stúdióban, meg Kóródi Petra. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Elvileg Taylor Swift tegnap férhez ment, gyakorlatilag még csak pletykák keringenek erről, de tele van az internet. Azt tudjuk, hogy Taylor Swift és Travis Kelce nagyon szeretik egymást, és idén tuti egybe kelnek. Meg a folytatásban is biztos vagyok, itt van már is az Opel Light Taylor Swift énekel.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár! Ez a Daily Mix, útinformációk érkeznek. Közlekedni a városban jól lehet a jelentések szerint. A Berzsenyi egy kicsikét sűrűbb, de azért a belváros is jól járható. Mezőcsokonya és Somogysárd között aszfaltozásból adódóan még mindig lehet egy kis útszűkület. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok! Radar Tom mellé, vita!

0: igazi mai sláger megy.
1: Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en. Relax. Take your

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ez meg a Daily Mix, Hello Kaposvár. Június 14-én meg Isten éltesse a vazulokat. Nevük a Bazil név, régi magyar vazul formájából származik, ebben az időben még W-vel jegyezték. A helyes kiejtése vászol lett volna, ebből alakult ki a vazul. Isten éltesse őket, és sok boldogságot kívánok minden mai ünnepeltnek. Tóth Abigyél és Accent 2-s a Sugar Daddy most nekik szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Koródi Petrával. Csak igazi, ma is láger megy. 99.9

break my heart. Itt a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, ezt az órát is együtt töltjük a stúdióban, továbbra is Kóródi Petra. Szép délutánt kívánok! A folytatás pedig Szemfeldé, aki edalában egy korábbi világslágert, pontosabban egy olyan dalt vett alapul, amely a mai napi világsláger, így a helyes. A Coldplay egyik dalát, a Klaxot, ennek a szempüljeit használta fel, és csinált belőle egy teljesen más műfajú, de ugyanakkor a slágert. Rosalind, ővé a vokális rész, a dal címe pedig Heart Like Mine, már is szólt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, a stúdióban Kóródi Petra, és jön már is a hétfői időjárás. Az előrejelzések jelenlegi álláspontja szerint holnap délig folyamatosan esni fog ma estétől, és ez a holnapi hőmérsékleti maximumra is rányomja a bélyegét. 20 foknál többet nagyon nem mérünk majd, de hétfőn déltől felszakadozik a felhőzet, és lassan, de biztosan átveszi a nyár az uralmat. Ed Sheeran, ő

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenét vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik, rágyam, ha megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játszunk az igazi ma

ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köszöntök mindenkit itt Kaposváron és a környékén. Szép vasárnap délutánt kívánok a hallgatóinknak, kikapcsolódási lehetőségeket hoztam, ezek érkeznek már is. Az XXL Master Truck Show ide érkezett a városunkban, ezen a hétvégén már láthattunk számos jó kis produkciót, az információink alapján a mai nap folyamán is lehet látni a Master Truckokat méghozzá 18 órától a megszokott helyszínen. Aztán lesz hangszer simogató is, aki erről a hétről lemaradt, az ne aggódjon, mert a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában újra megrendezik ezt a népszerű programot. A hangszer simogató holnap, azaz június 15-én 14 és 18 óra között várja az érdeklődőket. Erről a programról bővebb információ és regisztráció is megtehető itt egyébként a kaposvárizeneiskola.hu weboldalon. Jó szórakozást, hasznos és tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek a hangszer simogatóhoz is. Aztán nézzük a további kikapcsolódási lehetőségeket. A holnapi napot érintően és a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolánál maradva lesz egy jótékonysági hangverseny Magyari Timó gyógyulásáért, aki az iskola egykori kiváló szaxofonos növendéke volt, és most nehéz egészségügyi kihívással néz szembe. Nekik szeretnének segíteni egy jótékonysági hangversennyel, amely a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában lesz június 15-én hétfőn 17 óra 30 perces kezdéssel. A jótékonysági hangverseny keretein belül összegyűlt adományokat Timót gyógyulásának ajánlják fel. A koncertre szeretettel várnak mindenkit, amelyre előzetesen jelentkezhettek a korábbi és jelenlegi növendékek, Timót barátai zenélni, úgyhogy egy igazán különleges és egyedi hangulatú estelében nézünk. Jó szórakozást! A folytatáshoz meg jó hangos zenehallgatást és szép vasárnap délutánt is kívánok egyben mindenki számára. A Rádió Egyre érkezik a Medúzával és a Good Boys-zal, most azonnal a Peace of Your Heart.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: gyerekek!
1: Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, a stúdióban továbbra is Kóródi Petra, útinformációkat hozok. Mezőcsokonya és Somogysárd között egy korábbi útépítésből adódóan a korlátozás továbbra is él, útszűkület és félpályás lezárás lehet arra. A város forgalma jó, közlekedés jól lehet, én jó utat és balesetmentes haladást kívánok mindenkinek. Baby Rexha és Faithless kettőse az Insomnia után szabadon a New Religion szólt.

0: Magyar hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1. Rádió 1.

Ismétlése. Aki tegnap lemaradt, az bizony ma bepótolhatja. A közvetlen folytatás Szigma dalái egyébként. Érkezik már is ide a Rádió 1 Kaposvárra, Nobody to Love. Az elmúlt órákban Kóródi Petrát hallották. Ígérem, hogy holnap jövök ismét délre, most meg szép vasárnapot, a viszonthallásra! I know.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
3: július 2-3-4.
4: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
7: Azaria, Dash, Majka, Jude Law, Halott Pénz, Betonhoffi, Pogány Induló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV és a Gang, és még sokan mások.
8: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
9: Reklámot hallottak.
10: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió ez csak igazi mai sláger, megy. Nagyon kellemes vasárnap délután mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az órában Kismárti és Tesók után Tesók, Jonas Brothers után a Fast Boy Tesó párost hozom, de Amerika után most már átnyergelünk Németországba. Itt lesz még ebben az órában Benson Boone, Ed Sheeran Camerája, természetesen a Siri remixben. 3 óra után pedig az 50 aktuális legmenőbb igazi mai sláger. Indul a Rádió egy Top 50 is nem sokára.
1: Hey, we're Fast Boy here on Radio 1 Hungary.
2: Yeah.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Siri remixében szól egy Sheeran dala, a Camera, erre is bulisztunk nem olyan rég a Budapest Parkban, a születésnapi fesztiválunkon, és akkor a backstage-ben megkérdeztem Sirit, hogy hát hogy zajlott a munkafolyamat? Találkoztak személyesen Eddel?
1: Később találkoztam vele személyesen, de előtte nem ismertük egymást. Aztán Sydneyben találkoztunk. Igen, nagyon rendes srác. Legközelebb esetleg Louis Capaldi.
0: Ó, egy Cyril Louis Capaldi kollaboráció, az nagyon klassz lenne. Jön már is az Ed Sheeran féle Camera az ő remixében.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az az előadó és dalszerző, aki a valaha volt legnépszerűbb előadók egyike. Még nincs 40 éves, és az aktuális albuma, ami tavaly októberben jelent meg, 304 ezer eladott példánnyal a tavalyi év legsikeresebb nyitóhetét produkálta, például az Egyesült Királyságban, mindössze 3 nap alatt behúzta. Ő lett többek között az első előadó, aki 4-szer is elnyerte az év albumáért járó Grammy-díjat. Legutóbb pedig a The Life of a Sugar című albumával megdöntötte a korábbi eladási rekordjait is. Taylor Swift, ez pedig a Fate of a Filia.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Avicii és egy óriás EDM klasszikus a folytatásban. Hát egy ilyen jó kis country EDM crossover dal a Hey Brother, és ott már nagyon régóta nincs velünk Avicii, és már azóta is rengeteg idő eltelt, hogy a Posthumous albuma megjelent. Hát konkrétan a héten volt ennek a 7. évfordulója. Tim egyébként az album címe. 3 órakor indul a Top 50-es listánk, 5 órától Cookie Weekend Show.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió
2: az 50.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel a Rádió 1 Top 50. Mutatom a heti sereghajtókat. 50. volt ugye Alex Warrentől az Ordinary, 49. Martin Garrix Jax és a Told You So. A 48. helyen ezt követte Aloktól, Eva Max-től a Car Keys, a 47. helyen Dua Lipától a Training Season, meghallgattuk ezeket a dalokat. 46. Ed Sheerantől Martin Garrixtől az újdonság a Repeat It. Ez pedig a 45. helyen egy popballada követi Lady Gaga-val és Bruno Mars-szal, Die With A Smile.

itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik most. Nemrég percekkel ezelőtt a 43. helyen játszottam a Do It Again Ray Daltontól, amit a 42. a Single Soon követ,

41. Blond is, és a Never Walk Alone. Kygo, Ava Max, Whatever. Most hallgattuk meg a 40.

0: Jack Sobitól a Riptide, a 38.
1: Rádió egy top 50, a 37.
0: A Never Going Home Tonight David Guettától és attól az Alessótól, aki egy évtized után újra együtt dolgozott a One Republic-kal. A 2013-as If I Lose Myself, a Sebastian Ingrosso-val közös Calling vagy a Scars után 2026-ban újra megkezdi majd a slágerlisták meghódítását. A One Republic és Alessó. Az új közös dal címe In Your Eyes. Egy icipicit mutatok belőle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és az aktuális kedvencünk érkezik Kamráttól, a Hug Yourself. Ő a tavalyi Friends elnevezésű klubturnéját ugye meghosszabbította 2026-ra, ez tavasszal véget ért, viszont nincs pihenés, nincs lazsálás. Pont egy hónap múlva Németországban, Hertenben egy nagyszabású koncerten az ír világsztár Ronan Keating különleges vendége lesz Kamrát, de fellép a legrangosabb német, osztrák és svájci fesztiválokon. És most érkezik itt a Rádió Egyen is. Saját maga előszeretettel jellemzi a zenéjét, önironikusan úgy, hogy elektronikus popzene, rossz gitárhangzásokkal. A valóság viszont az, hogy fülbemászó, rádióbarát, kifejezetten pozitív lüktetésű popdalokat gyárt Kamrát. A Hug Yourself ezen a héten a 33.

hetente hoz ki világsikereket. Ez a dal, a Save Me Tonight, még el sem érhette a megfelelő pozícióit a slágerlistákon, már is kirögte a vadonatúj dalát BB Rexával. És most, hogy elindult a foci világbajnokság, kijött a legújabb foci himnusza, a DNA, amit Andrea Bocellival és Megan Thee Stallionnal készített. A csütörtöki megnyitó ünnepségen ez a dal meg is szólalt élőben, bár David Guetta ezúttal csak a monitorokon, a kijelzőkön volt jelen, a színpadon, az országok zászlajainak gyűrűjében most nem. Szóval három dal pörög egyszerre a világ rádióiban David Guettától, hát lassan most már a hírblokkok aláfestő zenéjét is ő adja ki. Jennifer Lopez-zel, David Guettával a Save Me Tonight, ezen a héten a 30.

ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a popballadát Teddy Swims-től a Lose Control-t a 28. helyen Matt Sassari, Hugel és Sonic közös dala az It Feels So Good követi.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Nagyon szuper hétvégét kívánok mindenkinek. A Top 50 azonnal folytatódik az információk után a 27. helyen. A Shows és Felix Jen dala nyitja az újabb órát. Mindjárt jön a Walk With Me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Autó Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Autó Nexusnál Kaposváron, és induljon útnak stílusosan.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
6: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
7: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
3: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Folytatódik a kaposvári parkolók gépi tisztítása. Jövő héten szerdán a Tallián Gyula utcában, egy héttel később pedig a Balcsi-Zsilinszky utcában kell átmeneti lezárásokra számítani, közölte a kapos.hu. A munkák idején érdemes más parkolóhelyet választani. Kaposváron a tűzoltók szabadították ki egy 5 éves óvodás futóbiciklibe szorult lábát. A gyors beavatkozásnak köszönhetően rövid idő alatt megoldották a helyzetet. A kisfiút ezután kivizsgálásra kórházba szállították, írja a kapos.hu. Siófokúj kampánya a kultúrát kikapcsolódásra és a város értékeinek megóvására ösztönöz. A Siófok vigyázz rád, te is vigyázz rá program a szabályok betartására hívja fel a figyelmet. Célja, hogy a város tiszta és rendezett maradjon, írja a Hírbalaton. A jövő hét hűvösebben indul, később visszatér a nyárias idő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50. Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. A 35.

Az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 24.

0: Ezt követte a most meghallgatott Cyril igazi mai sláger, a Stumble in Ain a 24. helyen. 23. Teddy Swims és a The Door. Huszonkettedik David Guettából a One Republic-kal az I Don't Wanna Wait.
1: Rádió egy top 50, a 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Nem lehet egyszerű dolga az őt kísérő zenekarnak. Folyamatosan kommunikál velük az énekes nő a színpadon, de nem sztorizgat ilyenkor, hanem ide-oda pakolgatja a zenéket a setlistben. Az ő koncertjei manapság úgy néznek ki, hogy elindulnak egy tervezett dalsorrenddel, de mivel Ray folyamatosan figyeli a közönség reakcióit, soha nem úgy alakul az este, ahogy azt eltervezték. A dalok random sorrendben jöhetnek a koncerten, sőt előkerülhetnek olyan zenék is, amivel egyáltalán nem is készültek. Ray mondta, hogy szereti bizonytalanságban tartani a zenekarát a színpadon. Ő következik most,

0: Slide a 19. helyen. Már is érkezik Joel Corey, a Galantis és a Stay a Little Longer. Elmondom a tuti receptet, hogyan kell sztárt csinálni magunkból. Gyúrjuk ki magunkat veszettől, de tényleg úgy, hogy a hasunk legyen olyan, hogy még a radiátor is elszégyelje magát. Jelentkezzünk egy népszerű valóságshowba, legyen a karakterünk közönség kedvenc, és legalább annyira jóba legyünk a szerkesztőkkel is, hogy az éppen készülő dalunkat eldurrantsák a műsorban, és hogyha az a zene jó, akkor beindulhat vele a zenei karrier. Így volt ezzel Joel Corey is. Mázlia volt, hogy az adott valóságshow több országban is futott egyszerre, úgyhogy az európai karrier borítékolható volt. Joel Corey már a világsztár, imádják a szakmában is, a francia Galantis készítette vele együtt ezt a dal. 18. a Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

Kato-tól a Turn the Lights Off, ezt most hallgattuk meg. Taylor Swift-tel folytatom, ráadásul az újdonságával, Opalite. Az opál a legendákban sokszor balszerencsét, törékeny kapcsolatot jelez. Hát állítólag az énekesnő direkt választotta ezért a mesterséges opált, a mesterséges drágakövet, amivel azt üzeni, hogy a saját magunk által épített boldogság stabilabb, mint a tökéletesnek hitt szerelem. Megfogadjuk, drága Taylor Swift, és hatalmas ugrással a 30. helyről a 15. helyre érkezett ezen a héten az Opalite.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 13.

0: Rádió egy top 50. A tizedik.
1: A Heart Like Mine, Sam Feltől, úgyhogy egy kis happy music, vidám zene a folytatásban. Sam Felt egyik védjegye több interjúban is elmondta, hogy direkt olyan zenét akar csinálni, amitől az emberek jókedvűek lesznek. Remélem nem baj, ha így a hétvégében egy kicsit rápakolok a jókedvre, hölgyeim és uraim. Tizedik lett Sam Felt és a Heart Like Mine.
2: Hey, what's

itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, és a legjobb 5 dal között a New Religion B.B. Rexától, aki mielőtt világsztár lett volna, mint zeneszerző volt közismert, annó ő írta meg például Eminem és Rihanna dalát, The Monster című slágerét, legalábbis annak a refrényét, mert hogy a rap az tagadhatatlanul Eminemé. Igen, arról a dalról beszélünk, ami annó Grammy-díjat is nyert, eredetileg saját magának írta meg. Most viszont a Faithless-szel dolgozott együtt B.B. Rexa, ez a New Religion, és már az 5.

egyik Európa, Amerikai és a Rádió egy kedvencei. Ez a Top 50, és az év 24. hetén, nagyjából az év felénél mutatom a legkedveltebb 10 dalt a jelenben. Sam Feld, Heart Like Mine, 10. Ed Sheeran kamerája Siri remixben, 9. Loi és a Get Lucky a 8.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy Tóth Abigailtől és Axentől még mindig őrzi az első helyét, elvehetetlen tőlük a nyár slágere tehát. Ezen a héten is number van. Aki a Rádió egy top 50 teljes listáját átböngészné, az használja a weboldalunkat, a radio1.hu-t, friss lista pedig pont egy hét múlva. Hölgyeim és uraim, hallgassuk meg a heti első helyezettet. Tóth Abigail jön, Axent és a Sugar Daddy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron, és induljon útnak stílusosan.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak.
2: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Emlékeztek, ha bevezették ezt a pontrendszert, hogy a tankolsz, akkor egy kártyára kapsz pontot, és ha meg bele tudod vásárolni.
7: Ez a hűségpontok, vagy igen, soha nem volt nekem ilyen.
6: És apám precíz volt, úgyhogy mindig gyűjtötte a pontokat, és akkor hónapig odaadta nekem, hogy akkor menjetek a haveréddal. Figyelj, az volt az élet, te
8: oda mentél,
6: mondtad mindenkinek.
2: Senkire vettél a sajtburgereket.
6: Figyelj, amit lehetett az. Rá, bele sem néztem a szemükre, csak mondtam, ami van, ürítsétek ki a pultot.
2: Igen, látjátok őket, ők a haverjai, mind nagyon éhesek.
7: Ebben nincs átmenet. Vagy azt mondod, hogy ebből big no, és semmit nem gyűjtesz, és nincs pontod, se üzemanyagkártyát, se
6: aplikációt.
7: Vagy a másik véglet, vagy full tele vagy, vagy azt mondod, hogy nem. Ne kérdezz meg, nem kérek kávét, nincsen kártyám, nem akarok hűségpontot, hagyjál végén, adj egy vizet, csinálj egy fotókot, hagyjál végén.
6: Ez az egész pontgyűjtés, ez egy párkapcsolat. Közted is a cég között.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
2: Rádió 1-en.
4: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a

0: szólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Kaposváron emlékfát ültettek az önkéntes véradók tiszteletére. A kezdeményezés a véradás életmentő szerepére és az önkéntesség segítségére hívja fel a figyelmet. Célja, hogy minél többen csatlakozzanak a véradók közösségéhez, írja a Sonline. Már a kikelés előtt megkezdődött a szúnyoglárvák biológiai gyérítése Kaposváron. A szakemberek a tenyészőhelyeket kezelik, hogy nyáron kevesebb vérszívó jelenjen meg. Az önkormányzat a lakókat is arra kéri, hogy szüntessék meg a pangóvizeket, írja a kapos.hu. Megerősített közúti ellenőrzések vannak a Somogy-Babodi offroad hétvégén. A vármegyei rendőrség a kereszt betartására és megfelelő műszaki állapotú járművek használatára kéri a résztvevőket. A térségben fokozott rendőri jelenlétre kell számítani. A jövő hét hűvösebben indul, később visszatér a nyárias idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

nagyon sok igaz, ima is legyen megy az egyik SMS-t szól, szia kuki, ma üzenetem kicsi szívemnek, nagyon hosszú az a napom, kevés az idő, mint veled vagyok, nem sokára tudom, kint sem. Megváltozik itt is mindent, igen, együtt leszünk sokat nagyon, bőven lesz erre alkalom, addig pedig álmodozva várunk a legszebb napokra, este várlak, ezt már kibírjunk, hiányzol.

Ez itt a Rádió 8 sokig, ez ima is legelmegy, az egyik üzenekit szól. Szia, egy pörgös zenét szeretnék kenni Baraton elel, az egyik teremben a legjobb pincérének, hogy bírja a napot, puszi, Livi, köszönöm. Ki a legjobb pincérenek? Ha? Livia, ha? És az egyik SMS itt szól, szuper vagy, Kuki, nagyon jól adod, csók neked, és a kedves családodnak is, Juli, köszi.

egy picike nosztalgazunk, pedig még egyszer mondom, ez egy újdonság. Feldolgozták. Promisius, Lukasz, itt a Rádió 1-en. Nyári sláger, gyanús nyári sláger, hidetek nekem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese, The Prodigy! Gyere a Sopron Festre, a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Végre itt a nyár. Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet, vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat.
4: Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron, és induljon útnak stílusosan.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Emlékeztek, ha bevezették ezt a pontrendszert, hogy a tankolsz, akkor egy kártyára kapsz pontot, és ha meg bele tudod vásárolni.
8: Ez a hűségpontok, vagy igen, soha nem volt nekem ilyen.
7: De várjál, és apám precíz volt, úgyhogy mindig gyűjtötte a pontokat, és akkor hónapig odaadta nekem, hogy akkor menjetek a haveréddal. Figyelj, az volt az élet, te
9: oda mentél,
7: mondtad mindenki.
9: Senkire vettél a sajtburgereket.
7: Figyelj, amit is lehetett, az. Bele sem néztem a szemügy, csak mondtam, ami van, ürítsétek ki a pultot.
8: Ebben nincs átmenet. Vagy azt mondod, hogy ebből Big No, és semmit nem gyűjtesz, és nincs pontod, se üzemanyagkártyát, se
7: applikáció.
8: Vagy a másik véglet vagy. Full tele vagy, vagy azt mondod, hogy nem. Ne kérdezz meg, nem kérek kávét, nincsen kártyám, nem akarok hűségpontot, hagyjál békén, adj egy vizet, csinálj egy fotókot, hagyjál békén.
7: Ez az egész pontgyűjtés, ez egy párkapcsolat. Közted is a cég között.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
10: Rádió 1-en.
0: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak.
10: Megszólalnak.
0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Folytatódik a kaposvári parkolók gépi tisztítása. Jövő héten szerdán a Tallián Gyula utcában, egy héttel később pedig a Balcsi Zsilinszky utcában kell átmeneti lezárásokra számítani, közölte a kapos.hu. A munkák idején érdemes más parkolóhelyet választani. Kaposváron a tűzoltók szabadították ki egy 5 éves óvodás futóbiciklibe szorult lábát. A gyors beavatkozásnak köszönhetően rövid idő alatt megoldották a helyzetet. A kisfiút ezután kivizsgálásra kórházba szállították, írja a kapos.hu. Siófok új kampánya a kultúrát kikapcsolódásra és a város értékeinek megóvására ösztönöz. A Siófok vigyáz rád, te is vigyáz rá program a szabályok betartására hívja fel a figyelmet. Célja, hogy a város tiszta és rendezett maradjon, írja a Hír Balaton. A A jövő hét hűvösebben indul, később visszatér a nyárias idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Rádió 1-en.
1: Kívánság műsor, itt a Rádió 1-en, 20 óra ége van, a túlsó végén most kit köszöntsünk? Haló, haló!
2: Tessék!
1: Az te lennéd, szia! Hogy hívnak téged?
2: Jasmin.
1: Jasmin, na kinek szeretnéd küldeni ezt a jó kis Martin Garrix? Kinek szóljon?
2: Az anyukámnak.
1: Anyukának, igen?
2: És igen, az anyukámnak.
1: Jó, oké, rendben, és mit szeretnél neki üzenni anyukának?
2: Hát, hogy szeretem.
1: Igen?
2: És igen, szeretem.
1: Oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked szuper kereves estét, jó?
2: Viszont jó reggelt, jó.
1: Jó reggelt, jó van, oké. Na, buli volt tegnap, lehetett érezni, ha? Bár mondjuk nem csodálom, pláne ha egy Martin Garrix buliba mentek, akkor hír nyilván, egész éjszaka fönt vagytok, napközben alszotok. Érkezik akkor Martin Garrix, Butterflies, a legújabb.
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, remélem, hogy jól vagytok. A Valál túlsó végén most kit köszöntsünk. Haló, haló!
2: Hello, Kuki, Gizbo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyunk.
1: Jól vagy.
2: Szeretném, barátnőmnek a kezét.
1: Megkérted-e bár őre kezét?
2: Megszeretném kérni, egy adáson keresztül.
1: Most?
2: Igen.
1: Na, akkor hallgatunk!
2: Mónika, szeretném azt, hogy legyél a feleségem, és én jobban összben oda leszek érted, és véreni foglak, és jobb foglak mindentől.
1: És hol van most a párod?
2: Szerbiában.
1: Szerbiában. Jó. Hát figyelj, biztos vagyok benne, hogy iget fog mondani, és akkor mit szeretnéd kérni tőlem, és kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Nagy Bogi Édest. Küldeném akkor Szabó Mónikának, páromnak, akkor neked, családodnak, akkor küldeném még Tamás Cikorának, és köszönheti.
1: Oké. Sok-sok boldogságot kívánok nektek, és hát szóljál, mikor lesz ez esküvő. Jó, oké, Gizmo?
2: Oké, rendben, oké.
1: Ciao, szia!
2: Ilyet,
1: de jó, előadásban megkérte a kezét, imádom egy ilyet, komolyan. Elérkezik Nagy Bogi Dash, jól leszek újra, Metzger Victoria, Rádió Remix, itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óra ége van a túlsó végén. Viki, hello Viki.
2: Szia, Kuki.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok. Jól. Valami pörgőszámot szeretnék kérni.
1: Oké, szabad tűnik, kinek szeretnéd küldeni?
2: Anyinak meg magamnak.
1: Jó, minden az üzenet anyukának?
2: Nagyon szeretem.
1: Nagyon szereted. Jó, van holnap, mi a program?
2: Dolgozni.
1: Dolgozni. Á, mondjuk ez egy egészséges dolog. Jó, akkor kitartást kívánok neked, Vikikém, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük,
1: Vissza. Ciao, ciao, szia-szia. Kis cukiság volt, kicsit félénk, nem? Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life 25, ez következik most itt a Rádió Egyen. Gyerünk, Kukikám, indíts be!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most ki ez van, szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
2: Engem úgy hívnak, hogy Rozália.
1: Rozália! Szerbusz, Rozália! Hogy smint?
2: És kitalálja, mi a párom neve?
1: Nem. Mi a
2: találom?
1: Na.
2: Hogy jön meg.
1: Tessék?
2: A párom neve meg az, hogy Ricardo.
1: Ricardo. Jó van, oké, rében. És mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt, hogy nagyon szeretem, meg azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon szerettem, és szeretnék vele vacsorázni ma.
1: Vacsorázni ma, rendben. Jó vacsora nektek, jó sok-sok boldogságod. Köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Ó, szívesen.
1: Szia, hello, szia. Na, lányok, fiúk, hamarosan újra zen érkezik Radleton, Blood Running.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Autó Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Autó Nexusnál Kaposváron, és induljon útnak stílusosan.
4: Kia. Movement that inspires.
0: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
1: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Kaposváron emlékfát ültettek az önkéntes véradók tiszteletére. A kezdeményezés a véradás életmentő szerepére és az önkéntesség segítségére hívja fel a figyelmet. Célja, hogy minél többen csatlakozzanak a véradók közösségéhez, írja a Sonline. Már a kikelés előtt megkezdődött a szúnyoglárvák biológiai gyérítése Kaposváron. A szakemberek a tenyészőhelyeket kezelik, hogy nyáron kevesebb vérszívó jelenjen meg. Az önkormányzat a lakókat is arra kéri, hogy szüntessék meg a pangóvizeket, írja a kapos.hu. Megerősített közúti ellenőrzések vannak a Somogybabodi offroad hétvégén. A vármegyei rendőrség a kereszt betartására és megfelelő műszaki állapotú járművek használatára kéri a résztvevőket. A térségben fokozott rendőri jelenlétre kell számítani. A jövő hét hűvösebben indul, később visszatér a nyárias idő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukiball és az igazi mai slágerek.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki szeretnél üzenni valamit valakinek, de ki az aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Farkas Jessica Gizella.
1: Igen, és mit szeretnél üzenni?
2: A csapatomnak szeretném üzenni, hogy nagyon hiányozni fognak.
1: Ki a csapatod? Mesélj csak.
2: Kasi, röplabda.
1: Röplabda. És miért fognak hiányozni? Mert nyári szünet lesz?
2: Nem, hát vége van a szezonnak. És
1: akkor ez nem nyári szünet jelent? Ez nem nyári szünet?
2: Nem.
1: Nem. Oké, akkor ez micsoda? Csak sima szünet?
2: Igen, csak sima szünet, és vége van a röplabda szezonjának, és mennek el másik csapatba.
1: Ja, mennek el másik csapatban, értem. És te ott maradsz?
2: Igen.
1: Igen, jó, oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonát, és kívánok nektek egy szuper kereményes nyaralást, jó?
2: Kösz. Cookie.
1: Hello, hello, sziasztok. Érkezik nálunk Rai, Where is my husband? Itt a rádió, hogy ilyen, ahol csak igazi ma is legyen, mert iszok egy kis vizet, jó?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánság műsor Russzolai, a Vanál túlsó végén. Ki ez ma szerencsém?
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: A mi újság, Viktor?
2: Köszönöm szépen, most felbosszantani készülök a környezetemet. Egy kis fűnyírás fog kezdeni ilyenkor.
1: Állítólag,
2: de lehet, hogy még a...
1: De vigyázz, mert állítólag mondom neked egy eső ma este, riasztás is.
2: Igen, van, ezt vigyázz. Akartam mondani, hogy még az időjárás közben szólhat.
1: Igen.
2: Mert füvet nyírni vasárnap este kell, flexelni meg vasárnap hajnalban, mert akkor hatékonyabb.
1: Aha, és gondolom a szomszédok is örülnek neked, nem?
2: Így van leírva a leírásban.
1: Szerintem te jobban vagy mindenkivel ott, ahol laksz. Van ilyen érzésem.
2: Persze.
1: Jó,
2: szeretem nem... megvenni a környező telkeket is, hogy ne legyen szomszédom.
1: Jó, nem vagyunk szomszéd. Oké. Vedd meg. Hát gyerünk. Én szurkolok.
2: Ne kelljen megvennem, hogy eltávolítsalak onnan, tudod?
1: Az jó. Na, Taylor Swift kiáltál tőlem a legújabb daltól, kinek szóljon?
2: Sanyinak küldöm, aki szintén füvet nyír a Máximnyi vendégházába. Szolidálok vele.
1: Jó, van, oké. Bandasztok akkor, jó, az jó. Jó, van, oké, rendben. Hát köszönöm szépen a telefonát, és azért vigyázz magad rá, mert tényleg egy nagy esőt érkezik most, jó, vigyázz, oké?
2: Köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Oké, az egyik SMS, itt szólanak fiúk, sok felveszem a hegesztű szemüvegem. Szia, Kuki, éppen hazafelé tartunk Budapestről, egy szuper napot töltünk itt a családdal, kirándultunk, egy jó kis pörgős számot szeretnék a hazaútra, Dudara, Cuni, Feri és a gyerekek. Jó, akkor érkezik Taylor Swift, és a szám címe Applied. Yes, kukikám, indíts be!
0: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! A Rádió Egyen!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén valaki nagyon-nagyon-nagyon elfáradt, ugye? Hello?
2: Igen.
1: Hogy hívnak téged?
2: Alex vagyok, de nem szeretnék kérni. Jó. Munkatársomnak vagyok, az a munkából, a fáradok, ami pörgőse.
1: Jó, rendben, akkor jó pit kívánok nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia-szia. Az Erik Weber üzenek itt szól. Szia, Kuki, nagy segítségre lenne szükségem. Tegnap este Budapest egyik szórakozóján találkoztam egy csodaszép lányán. Őt szeretném megtalálni, talán hallgat most téged. Hosszú szökehaj, szemüveg, orr piercing, kék felsőben volt. Olvas be kialek, tudni fogja. Aláírás, piros poló, összhaj. Köszi szépen. Szaszá, szurkolok neked, ha? Szurkolok, hogy meglegyen, és... Induljon egy romantikázás, jó? Érkezik Ed Sheeran nálunk most, és a szemcíme Azizan.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Láncsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, ki ez van szerencsém?
2: Szia, én Pancsali Andi vagyok.
1: Andi, honnan telefonálsz még Varosból?
2: Köröztek a Pátiból.
1: Jaj.
2: Bihar megyéből.
1: Aha, mi újság?
2: Az a helyzet, hogy éppen sütögetünk, hol ez forint minket az eső, de én szeretnék jó kívánságot küldeni ennek a drága jó településnek és körzetének. És hajrá Magyarország, és mindenkinek jó erőt kívánok, és jó egészséget.
1: Jó van, ez egy szép kívánság volt, szép üzenet, köszönöm szépen a telefonáltál, és én kívánok neked akkor egy jó sütögetést, jó, oké? Okay?
2: Köszönöm szépen,
1: Koki! Ciao, ciao, szia, szia!
2: Ciao, ciao, szia!
1: Hello, hello! Hát akkor érkezik a legújabb Sam Felt, lenne a fülkésem címe Heart Like Mine! Hallja, Pukikám! Mire vársz? Indítsd be!

0: Rádió 1-en.
1: Előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőled, de holnap este újra találkozunk itt a Rádió 1-en. Lesz egy kis meglepetés nektek, dal premier, igen. Most érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től. Jó, az Geri, jó? Legyetek jók, szép estét, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Autó Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Autó Nexusnál Kaposváron, és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Folytatódik a kaposvári parkolók gépi tisztítása. Jövő héten szerdán a Tallián Gyula utcában, egy héttel később pedig a Balcsi Zsilinszky utcában kell átmeneti lezárásokra számítani, közölte a kapos.hu. A munkák idején érdemes más parkolóhelyet választani. Kaposváron a tűzoltók szabadították ki egy 5 éves óvodás futóbiciklibe szorult lábát. A gyors beavatkozásnak köszönhetően rövid idő alatt megoldották a helyzetet. A kisfiút ezután kivizsgálásra kórházba szállították, írja a kapos.hu. Siófok új kampánya a kultúrát kikapcsolódása és a város értékeinek megóvására ösztönöz. A Siófok vigyáz rád, te is vigyázz rá program a szabályok betartására hívja fel a figyelmet. Célja, hogy a város tiszta és rendezett maradjon, írja a Hír Balaton. A jövő hét hűvösebben indul, később visszatér a nyárias idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
4: Diszkósít! A rádió egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1-es tűsója, a Diszkósít Radio Show 3D-ben, vagyis Hanvai PG-vel, DJ Juniorral és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is itt vagyok, támogatom az Attilát, és FM-en, webben, applikáción keresztül tartsatok velünk.
7: Ladies and gentlemen, my dame and Herman Andersi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt nagy jön a publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, és én nem tudom, hogy kit kell támogatni, de támogatom őt este 9-ig.
5: Jön Alex Kenji és a Bamboli, ezt kellene támogatni egy jó remixel, de hát inkább az igazi mai slágerekkel megyünk tovább. Jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színnölő diszkosita, a rádió egyen bárányatil a mixa, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, és július 2-án megmegyünk a következő diszkosi partira, amely egészen pontosan Ráckevél lesz a Dunapart Fest, a rádió egy is támogatja, csütörtökön a nyitónapon lesz, 3 órán keresztül pörgetünk mi diszkosi DJ.
1: Ezt akárhányszor ki fogod mondani nekem, mindig az adrenalinról a Guinness rekord kísérletünk fog eszembe jutni, egyébként ugyebár Pizza and Music, Balázs Attila és jó magam Hanvai PJ 50 órán keresztül fogunk diszkozni és egyszerre pizzát sütni. További információk a social media felületén, tessék csekkolni.
2: Én pedig zene készítési rekord kísérletben vagyok, de nem foglalkozom a Guinness-szel egyáltalán. Annyi dalt csináltunk a producertársammal már idén, amennyit még soha az életben. Most már valami 57-88 körül tartunk. Jön egy Rádió 1-es kötelező, ezt mi így hívjuk magunk között, Fisher és a Tones and I, valamint a Favor, ebből a Business Mix ma este először itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy diszkosít, Radio Show DJ Juniorral, Bárnyal Tilaba és velem, Hanvai Pícsivel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a vazulok, Elizeusok, Estellák, bár szerintem ez Estella, Herták, Stellák, Töltömök és Valérok, a szülőnapos pedig a ismerőseim közül Knizse Péter, Mészáros Zoltán, Dóka Dávid, Lukács Attila, Vallastyán Milán és Szilágyi Judit, Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Ha már ilyen nagy köszöntésekbe vagy, akkor én is megköszönöm Dunai Városnak tegnap, hogy akik szerették az és kedvelték az ibizai zenét, eljöttek és velünk együtt bulisztak, Schulzzal meg velem, köszi szépen.
2: Úristen, úristen, úristen, köszi Miskolt és köszi Balaton, nagyon-nagyon jók voltatok, és hát nálam abszolút most már lassan egy hónapja fókuszban a jövő szombat, 50. születésnapom a fővárosban, a pesti rakparton egy 5 órás szettel, tessék majd mindenkinek korán megérkezni jövő héten szombaton.
1: Most pedig elnézést kérünk, a magunk módján érkezik a diszkosít vadonatúj dala, ez a Sorry, a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között.

0: Budapest a rádió, egy ilyen több mint 20 évet kemények vagyunk, mint a bika, majdnem mondtam, micsoda, mindegy, a patája, eszembe jutott, patája, jó, megvan. DJ Junior, Hanvai PJ és Bárány Attila a rádió egy stúdiójában.
1: Én kérem szépen, jövő hétfőn élőben mixelek itt a rádió egyen, és utána én elutazom, és azért, mert a kedvesemnek születésnapja van, külföldön leszünk, de jövünk vissza szombat este, mert hogy a Szelíditónál fogok játszani majd egy nagy rendezvényen, két termes lesz, és nyilván nyári nyitott szórakozó, régen nagyon sokat pörgettem ebben a klubban, úgyhogy várom majd a szombat estét, remélem visszaérek.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy bármilyen sajátot, hogyha szeretnétek tőlem, amelyet idén 2026-ban készítettünk Roberto Rini és jó magam Hanvai PG, akkor írjatok nekem egy e-mailt a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és küldök hozzájuk letöltő linket.
0: A jövő héten négy fellépésem lesz, pénteken a Felvidéken, Rima szombaton kezdek a Szlovákiai Magyarok Fesztiválon, és onnan megyek Bogácsra az idei nyári szezonban először. Szombaton pedig Balosszögön zenélek DJ Valasz Fesztiválján, onnan pedig Salgótarjánba teperünk át, ahol a strandon lesz szabadtéri buli. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon. Az szinte biztos, hogy a következő dalt mindenhol játszani fogom, független attól, hogy klasszik vagy nem klasszik, illetve ez egyébként vadonatúj. Jön I'm an Angel és a Moving to the Sun 2026-ban, Vincent Shellben a Disco Sheetben.

0: Ez a Rádió 1 Esti Show, a Diszkosi Rádió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és megyünk bele a 21. évbe. Nagyon sok fellépésünk lesz, új dal jön, a Sorry, videoklippel, megjelenések, minden, úgyhogy készüljetek, ez az év is kemény lesz nagyon.
1: Volt már egy pizza kóstoltató kis rendezvényünk, ami nagyon-nagyon jó fogadtatást kapott, nagyon tetszett Balázs Attilának is egyébként, és minden esély szerint egyébként valamikor augusztusban lesz egy hasonló, erről majd jövünk hamarosan információkkal a Diszkosit Facebookján.
2: Most pedig érkezik a folytatásban a heti dalpremérek egyike, Charles D, Veszka és Bexi közöse, ez a Can't Get Enough, itt a Rádió 1-en a Diszkositben, az igazi mai slágerek között.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, búcsúzik ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai Pici.
1: Magamhoz ragadom a kezdeményezést, mert rohannom kell. A jövő héten elmondtam, 4 fellépésem lesz, és ezzel most már nem is akarlak untatni titeket. Ma azonban én pörgettem a lemezeket, a tracklistát előbb-utóbb megtaláljátok a diszkosít adások YouTube csatornán, és meg is köszönöm a figyelmet, holnap este 8-kor jövünk újra, ennyi lett volna már a diszkosít, sziasztok!
0: Én DJ Junior voltam, holnap este hétfőn émixlek élőben itt a rádió egyen, aztán utána elutazom, és legközelebb szombaton jövök vissza, amikor rögtön a Szelidi Tonál nyárított szórakozó régi korszakának dalait és élményeit dolgozzuk fel egy picit jó néhány kollégával, aki annó játszott ebben a bizonyos nyári nyitott szórakozóján, úgyhogy nagyon várom az eseményt, szombaton este tehát a Szelidi Tonál találkozhatunk. DJ Junior voltam, búcsúzom azzal, hogy minden elérhető a YouTube csatornámon, az új klippek is fönn vannak, valamint a Facebook oldalamon. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hanvai Pici voltam, fókuszban, jövő héten szombaton az 50. születésnapi partim a pesti rakparton, 5 órás exkluzív set, mindent fogok játszani, amit valaha játszottam a karrierem folyamán, és nagyon-nagyon fontos, hogy Balázs Attilával, aki ugyebár tavaly az olaszországi pizza világbajnokságon egyik kategóriában második helyezett lesz, idén csinálunk egy Guinness rekordot, amiben 50 órán keresztül ő süti majd a pizzát, jó magam pedig majd diszkozom. Erről további részletek a social media felületeimen. Én ma estére ezzel búcsúzom, ennyi a diszkosít Radio Show. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán Well Hello! Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy! A Sopronfesten! Július 4-én szombaton a Sopronfest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopronfestre a Rádió 1-en!
0: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopronfestre!
1: Sopronfest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Pihenés, nyaralás, ne adj Isten, munka, bármi is a program így vasárnap este, ígérem, jó társ, jó háttér lesz ő mellé. Wilcox a lemezjátszóknál innentől. Hello Wilcox, kezdjük el!
1: Ciao Geri, sziasztok! Nagyon szép nyárestét kívánok mindenkinek! Egy igazi buli beindító, vagy éppen levezető szettel, kinek mi tetszik, választhatok nyugodtan magatoknak, jövök, és ígérem, hogy nem okozok nektek csalódást. Amivel indítani fogom az órát, az Joel Coré, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: tökéletes, abszolút nyárestére való dance és house zenék ma este itt a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban Wilcox elemezjátszói mögött nézzük, hogy mivel jössz most.
1: A Rádió 1-es DJ-k, illetve a nagyvilágban a mainstream DJ-k nagy-nagy erőszeretettel játsszák Gordó zenét, ugyanis egy nagyon jó kis slágerről beszélünk, nem kevés marketinggel. Tőle hoztam tehát Gordótól a Lokót. Ezzel megyünk tovább itt a folytatásban a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este Vilkox a lemezjátszói mögött négyszer nyerte már el itthon az év producerének járó díjat. Mi a helyzet a saját dalokkal? Hány zenén dolgozol most otthon?
1: Köszönöm a kérdést, Geri. Most is folyamatosan vadonatúj zenéknek az írásán, illetve a befejezésén vagyok. A rádióban is hétről hétre hallhatjátok a demo, illetve már a kész verziókat is. Például a Kipusson csak is itt játszom a Rádió 1-en, ami hamarosan meg fog jelenni hivatalosan is, illetve a Sundown című trackemet csak is itt hallhatjátok a Rádió 1-en, ugyanis azt még nem hoztam ki hivatalosan, de hamarosan arra is sor kerítünk. A következő előadó nem csak a slágergyártásban remekel, ugyanis Meduza bebizonyította már az elejétől fogva, hogy nagyon jó kis fesztivál, illetve klub zenéket is tud készíteni. Amivel megyünk tovább, az Meduza és a Don't Wanna Go Home. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogtok örülni annak a zenének, amit most indítunk, egyszerre régi, egyszerre új.
1: A mai műsorban már beszéltünk arról, hogy Medúza képes nagyon jó kis rádiós lágereket készíteni, és említettem, hogy fesztivál himnuszokra is képes. A következő dal egy meghatározó elektronikus zenei előadó, Green Velvetnek a La La Land című trackjének a feldolgozása Medúza verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: játszói mögött Alex Kenji, Bambolé, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ezek mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
5: Július 2-3-4.
3: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now. The world is mine.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek! Ilyenkor vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb dance és house zenékkel. Ezeket még egy órán át Wilcox, aztán pedig 11-től Bricklake válogatja. Hello Wilcox, menjünk tovább!
2: Nagyon szép vasárnap estét kívánok a folytatásban is. Egy olyan dallal indítjuk az órát, amit nagyon elkaptatok. Alex Kenji igazából évekig el volt tűnve, most viszont látszik, hogy megérkezett, újra itt van, nagyon jól érzi magát, és jó slágerek készítésére képes. Jöjjön tehát a Bambole itt a Rádió 1-en, a World is Mine.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszóknál.
1: Időről időre készítek olyan dalokat, amit nem kifejezetten a klubokba szánok, hanem inkább ide a rádió szettjeimbe. Nagyon szeretitek és szoktátok is kérni a Not Ready to Love-ot. Ennek ellenére nem egyszer játszottam már bulikban is, inkább a bulik első részében. Jöjjön tehát tőlem a Not Ready to Love itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

A hétvégén voltam egy koncerten, amit megmondom őszintén, hogy én nem láttam igazán jónak, pedig nagyon szerettem az előadót. Szerintem nem volt jól felépítve a szettje, ugyanis egy jó szett az mindig katarzisokból és hullámoztatásokból áll. Szerintem egy igazán jó szettet egy ismert saját dallal kell mindig elindítani, ezért szoktam játszani én is a fesztivál szettekben első trackként a Tequilát, amit nem mindig a legodavalóbb, viszont mindig a legjobban szerettek, és ez már meg tudja indítani, meg tudja alapozni a bulinak a hangulatát. Tehát amit most elhoztam nektek, mindennek az alfája és az omegája a karrieremben. Szóljon a Tequila az egészségetekre, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: nálunk szól.
1: Tudjátok, vannak azok a zenék, amikor egy buliban áldogáltok, nem igazán találjátok a helyeteket, majd aztán valami történik a táncparketten. Meghallottok olyan dalokat, amire elkezd járni a fejetek, és hú, azt érzitek, hogy itt megindult valami, egyből több kedvetek van az egész estéhez. Ez egy kifejezetten ilyen dal. Benja és a Come a Little Closer egy nagyon nagy kedvencem. Ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Joel Corytól és Galantisztól a Stay a Little Longer című slágere, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy vasárnap este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show egészen éjfélig. Bricklék itt mellettem a lemezjátszói mögött extra zenékkel. Nézzük, hogy mi jön most.
1: Most érkezik Bizsú és Brandon közös zenéje, a Swagger Feet. Bizsú amerikai, Brandon pedig brit származású producer, és ebben a trackben egy vagány tech house hangzás hoztak össze, ami tökéletesen működik a klubokban. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: trendi, minőségi, abszolút előremutató elektronikus zenék ma este is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Bricklék a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Hypaton Auto My Head című zenéje. Az olasz producer az elmúlt évek egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége, aki a klasszikus dance hangzásokat modern fesztivál energiával ötvözi ebben a trackben. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: CID és a Fancy Sheet vasárnap este a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Bricklék a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este. Ha tetszett a mai adás, ne felejtjétek, mind a három mixet vissza tudjátok majd hallgatni holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Brick Lake, mi jön ma a legvégén?
1: Zárásként a német producer Avayontól érkezik a Sleepless. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Mára tehát köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap hétfőn jövünk megint 9-től. Mindenkinek jó éjszakát, szép hábokat. Ciao.

Föld is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és igen, ahogy eddig is megszokhattuk, nem lesz felesleges duma, csak a legnagyobb kedvencek egész éjszaka, a World is Mine után is, megállás nélkül. Most például Ray Daltontól ez a Do It Again, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, mert egy picit tempót váltunk, de maradunk a szenzációs zeneszerzőknél. Lady Gaga után Bibi Rexa a folytatásban, aki most egy Faithless dalt gondolt újra. Szerintem sok emlékkel jön ezzel kapcsolatban. És aki nem ismerte régről, mert hogy simán lehet, hogy van ilyen, na az is imádni fogja. Ő Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, már fél egy is elmúlt kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig pörögnek továbbra is megállás nélkül, és pörög tovább a világbajnokság is, hát ilyen, nekünk picit furcsa időpontokkal, de hát most ezt kell megszokni. Azt egyébként tökéletesen tudjuk, hogy Alex Kendrickinek drukkol, hiszen egy olasz DJ-ről van szó. Igen, bízik abban, hogy újabb világbajnoki címet szerez Olaszország.

0: zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy fontos infom van, ma dalpremier lesz, méghozzá Kuki hozza a legújabb dalát 6 óra után egy picivel a kívánság műsorba. Szóval mindenki figyeljen. Nagyon menő a felvétel, ezt már mondom előre is, ahogy ez is egy menő felvétel. A One Kiss, amit indítok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert köztük pedig Tóth Abigail és Accent a folytatásban. Mind a ketten ezerrel dolgoznak, sőt Tóth Abigail nemrég elárulta, hogy újabb külföldi felkérést kapott. Nagyon várjuk az eredményt, mert hogy ezt például imádjuk, a Sugar Daddy az igazi mai slágerek között most itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: egyszer.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, akiről most olyat mondok, amit én sem tudtam korábban. Korábban ő modellkedett ugyanis, méghozzá különböző ruhamárkáknak, de nem celebként, még akkor az első albumát sem adta ki bőven, a 2000-es évek elején voltunk, és sima ilyen ruhás modellként tűnt fel különböző újságokban. Most meg egy kicsit mélyebben a zsebbe kellene nyúlni, hogyha fel akarnák venni modellnek az új ruhamárkánkhoz. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger az Opel Light itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Mindjárt kettő, pici tempóváltás jön. Hello mindenkinek, és kellemes éjszakát, jó munkát! A Serial Remix után a Disturbed the Sound of Silence-éből Olivia Rodrigo jön. Ez a Good For You, kellemes éjszakát!

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi